0: 10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Valami nem sikerül,

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenekelőtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista. Az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta. A körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: turisták.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglit hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu címen, bármelyiket szívesen vesszük, sőt van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglitradio, néha-néha azért itt is szoktunk üzenetet kapni, hogyha ez a szimpatikusabb önöknek. Ma egy igazi vegyes vágottal jövünk, volt már ilyen adásunk többször is, amikor olyan kérdéseket veszünk elő, amelyekből maradt pár olyan válasz, ami nem került sorra, és egészen pontosan 4 kérdéssel haladunk a mai napon. Ezek a kérdések pedig a következők, amelyekkel korábban már találkozhattak. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Volt már kivételes élményben része? Illetve, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezek a témák mind olyanok, amit már korábban hallhattak, de néhány válasz bent maradt, és ezeket most kipipáljuk. De hogyha van valaki, akinek ez a téma érdekes, vagy valamelyik a 4 közül, akkor arra nyugodtan válaszolhat, tehát az említett elérhetőségeken. És már kezdünk is az undorító ételekkel, mármint hogy azzal a témával, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Martin írja nekünk, hogy banános párizsi, szerintem finom, de páran szóltak, hogy ez nem oké. Hát, fura, nem tudom, én nekem valahogy ez a kettő túl puha, ilyen kicsit nyálkás dolog, az nem biztos, hogy menne egymással, és a két íz sem párosítható annyira szerintem, de ki tudja, ha valaki megkóstolja, hát lelke rajta, lehet az is, hogy finom. Azt írja egy névtelen üzenet küldő, hogy Rockford sajt, nem vagyok egy finnyás típus, és amit nem szeretek, is, csak szintén nem szeretem, de ettől szó szerint öklendeztem, amikor megkóstoltam, és hosszú percekig pánikszerűen kerestem, hogy mivel nyomjam el az ízét. Azt hiszem, hogy a Rockford sajthoz még nem volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem. Sokféle sajtot kóstoltam már, volt, ami tényleg, igen, hát a szaga miatt nehezen volt ehető számomra, de aztán az íz az kárpótolt valamilyen szinten, a Rockford is ilyen lehet. Akkor ezek szerint azt hiszem az a kék sajt, nem? Ami ilyen kékes színű, nem vagyok benne biztos. Hajni azt írja, hogy a poloska a Málnában nem saját döntés volt, a tökös pitét már szándékosan kóstoltam meg, azzal a lendülettel köptem is ki. Nem is értem, mit vártam, mikor tiszta szívből gyűlölöm a sütőtököt. Hát igen, erre számíthatott volna az ember, de az is benne lehetett a pakliban, hogy esetleg most így ebben a formában finom lesz, vagy jól nézett ki, és azt gondoltad, hogy hát ha ez a verzió fogyasztható lesz a számodra, nem így alakult. Azt írja nekünk Zsombor, hogy egyszer ettem tojásrántottát, és egy nagy légy repkedett a szobában. Elhallgatott az ümmögés egy ponton, és egy fél légy volt a villámon lévő tojáson. Aha, szóval gyakorlatilag falatoztál, a légy leszállhatott az éppen aktuális falatra, és ketté haraptad a legyet, meg némi tojás is került a szádba. Igazán jó étvágyat kívánok mindenkihez, mindenkinek, aki esetleg vacsora közben hallgatja az adást, vagy reggeli közben, vagy nem tudom. Ez igencsak tényleg undorító. Nagyon szépen köszönjük. 5 éves lehettem, mikor mamámtól kaptam almát. Első harapás előtt nem vettem észre, hogy egy poloska rászállt. Jaj! Igen, a poloska az visszatérő volt az előző műsorokban is. Hát igen, nem teszi finomabbá az ételt, amikor a poloska, akárcsak poloska után maradt illat, íz, vagy hát mikor maga a poloska is rajta van a falaton, nem finom. Azzal a kérdéssel folytatjuk hamarosan, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, de még 3 másik kérdést is előveszünk a mai Ceglét hangjában. Tartsanak velünk!
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Ez itt a Ceglét hangja vegyes vágott külön kiadása. Néha-néha visszatérünk olyan műsorral, kedves hallgatók, amikor is több már feltett kérdést teszek fel újra. Pontosan abból a célból, hogy a bent maradt válaszokat sorra tudjuk keríteni, hogyha lehet így fogalmazni. A mai 4 kérdésünk a következő. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Volt kivételes élményben része, és hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezekkel a témákkal megy tovább ma a Ceglét hangja, és hát az első kérdésnél, az undorító ételeknél tartunk. Már jön is a következő üzenet. Haverral lezabáltunk egy teljes kisebb cseresznyefát, meg sem néztük kukatos embert, annyira édes ropogós volt. A végén, amikor vittük haza, is kiderült, hogy mindegyikben van egy extra protein falat, fejenként minimum 100 darab lement, azóta még a szöllőt is késsel eszem. De igazából azt mondják, hogy az a cseresznye vagy megy kukatos, amelyiket megnézik. A többi az nem. És megeszi az ember, és hát így van. Igazából íze nincsen, nagy bajunk nem lehet tőle, úgyhogy ez így szokott működni. Fogyókúrás céllal ettem kutyakaját. Hó. Kimérve lehetett kapni egy puffasztott kukoricával hasonlító valamit, csak keményebb volt, így teljesen megfelelt a rágás igényemnek. Az első 2-3 szem fura íző volt, de utána kifejezetten íz lett. Nem akarom tudni, miből készült, írja nekünk Mihály. Az az érdekes, hogy nekem is van egy Mihály nevű barátom, aki kutyakaját is néha falatozik, de azt hiszem, hogy nem ő írta az üzenetet, vagy legalábbis nekem ő jelezte volna, hogyha ez ő, de lehet, hogy a Mihály névvel együtt jár az, hogy furcsa ételeket is megkóstol az ember. Azt írja nekünk Evelyn, hogy agy. Nem tudtam róla, hogy mit eszem, undorító volt. Jeleztem apának, mire közölte, hogy az agy. Illetve penésztelep, banános joghurt tetején, mintha egy kissé összeszáradt banánkarika lett volna, még csattintettem is, hogy milyen kitűnő a gyártás technológia, hogy ott maradt a tetején és pont középen van, aztán az epresnek is pont ilyen volt a közepén, csak rózsaszínű, mindkettő lejárt hónapok óta. Hát igen, a joghurt az a kategória, amit azért talán érdemes megnézni, hogy mikor jár le. Én még mondjuk az egy héttel későbbit, tehát ami lejárt egy héttel azelőtt, azt még azért megeszem, belekóstolva természetesen óvatosan, de hogyha nincs baja, akkor meg szoktam enni, de pár hónap az már igen csak necces az ilyen tejtermékek esetében. Pattolgatott kukoricában találtam fogat, illetve a kutya nem ette meg a szőlőt, és én bekaptam utána, írja nekünk Tibi, hát a pattolgatott kukoricában fogat, én erre nem is szeretnék reagálni, durva. Gumicukorral együtt véletlenül bedobtam egy katicát is, gyorsan kiköptem, koppant valami, de azt az ízt nem tudom kimosni a számból, még most is érzem, pontosan olyan az íze, mint ahogy gondoljátok. Én nem akarok belegondolni ebbe se. És az utolsó kérdésünk, pontosabban az utolsó válaszunk a kérdés kapcsán, nem én, de egy osztálytársam táborban több marék füvet megevett, utána hányt egész este, írta nekünk Gábor. Hát ezek a táboros kalandok mindig érdekesek tudnak lenni, fogadásból olyan dolgokat tud megcsinálni az ember, amit amúgy nem tenne meg, és hát nem mindig egészséges, például a fűnek a megevése sem ilyen. De hát köszönjük, lezártuk ezt a témát, és a zenék után, kedves hallgatók, a volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Kérdéssel megyünk tovább. Úgyhogy mindenképp érdemes velünk maradni a vegyes vágott Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ceglét hangjában egy vegyesvágott adás jelentkezik a mai napon, kedves hallgatók, amikor is egy kérdést már kipipáltunk, maradt még három, és ami az aktuális az, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ezzel kapcsolatban írt nekünk egy kedves hallgató egy e-mailt, és már is olvasom. Általános iskolában az egyik felsőben tanító matek tanár egy rossz indulatú, kivételezős görény volt. Hogy nem, hetedik év végére viszont a kis kedvencén kívül már mindenkivel megutáltatta magát. Eredetileg az évvég közeli osztálykirándulása még őt tervezte elhívni az osztály. Kis kedvenc, szintén pedagógus anyukája állítólag tüsténkedett is ennek érdekében. A szülők is kezdték nagyon unni a műsort, aztán jött a hír, hogy a tanárnéni kezét lábát törte a lépcsőn. A suli 450 tanulója közül néhányan egy alsós taszította meg, vagy sodorta le talán véletlenül. Egyesek szerint kigáncsolta, mert rászólt, hogy ne rohangáljanak. Ritka ellenszembesen értetlenkedést tettetve volt képes csak közölni a rendszerint műfelháborodását, valószínűleg elfelejtette, hogy akit még nem tanít, az eleve kevéssé tart tőle, hát még ha viselkedni sem tanították meg otthon. Akkor átesett ez a lényeg, mint az ólajtó, és 99% szülő és gyerek egyaránt mindentől függetlenül úgy gondolta, hogy valójában megérdemelte. Kirándulásra végül el lett hívva az angol tanárnő, hát ő se volt éppen a listán senkinél, de mindenki más foglalt volt már. Viszont örült a meghívásnak, hogy hívja valaki, és kimozdulat, egész jó fejnek bizonyult, de a vodkát azért elkobozta, állítólag benyakalták ők. A matek tanárnő talán az utolsó hétre jött vissza, mondjuk a helyettesítők sem voltak 100%-osak. Szerintem kicsit mindenkivel elégedetlen voltál, Pisti, ő az üzenetküldő. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy hát igen, sajnos ez így van, hogyha valaki ennyire rossz fej mindenkivel, szülőkkel, kollégákkal, diákokkal, akkor ott nagyon nehéz azt gondolni, hogy nem érdemelte meg, minthogyha a karma ütne vissza, de ezt nem tudjuk pontosan, és ne kívánjunk rosszat senkinek, ez már megtörtént, így alakult, ezért tudunk róla beszélgetni, és ahogy a műsor elején elmondtam, mikor ez a kérdés először feljött, nem az a lényeg, hogy olyan sztorikat írjunk le, mikor valakinek rossz, hanem próbálunk ezekből tanulni, és akár kiventilálni dolgokat, ezért is tud hasznos lenni ez a műsor. Következő üzenetünk: általánosban nagyon sokat csúfolt és kiközösített egy gyerek. Később hallottam, hogy a munkahelyén balesetben elhunyt. A 30-as évei közepén lehetett, szóval végül nem jutott neki hosszú élet. Egyáltalán nem sajnáltam, mert nagyon rossz volt 8 évet lehúzni úgy, hogy végig rosszat akart nekem, kiközösítettek, és ez a további életemre is kihatott. Hát azért ez még durvább eset, amikor sajnos halálesettel végződik a dolog, de igen, hát ilyenkor az ember nem tudja azt érezni teljes mértékben, hogy megsajnálja, hiszen tönkretette a gyerekkorát, sőt lehet, hogy az egész életére kiható dolgokat követett el. Minden esetre ezek nem egyszerű kérdések, és ha már kérdés, akkor még mindig ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? De ne feledjék el, hogy még két másik kérdéssel foglalkozik majd a mai Ceglét hangja, mert egy vegyesvágott adást hallanak éppen.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Három kérdéssel foglalkozik még a mai Ceglét hangja, összesen 4 volt, de egyet már kipipáltunk, és lezárjuk a második kérdést is, amely így szólt: volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Egy e-maillel megyünk tovább, már olvasom is. Paternak volt egy története. Távolsági buszon utazott nyáron, és felszállt egy rém, undok, idősebb, alaposan kiöltözött házaspár, akik rögtön rendezkedni kezdtek, ki hova üljön át az ő kedvükért. Előttük húzzák el az ablakot, de nekik azért kellett levegő, úgyhogy a pasas addig rángatta a mellettük lévőt, hogy tökig kinyitotta, nem törődve azzal, hogy ezzel a mögöttük ülőknek is komplett szélcsatornát csinál, mert hogy a következő ülés mellől is eltolta az ablakot. Szellős kabátot, panama kalapot, kendőt nem hagyták magukon, sem az ölükben, hanem felakasztották, de úgy, hogy akkor még közvetlen mögöttük ülő szájába lógjon. Hiába szóltak nekik miatta, nem volt foganatja, ők idősebbek, nekik nem mondják meg, majd megtudja fiatalember. Egy szóval felesleges volt vitázni velük, le is tett róla mindenki, inkább elültek a közelükből, édesapám is. Aztán 10 perc múlva, újabb megálló után nekiindulva a panama kalapot kivitte szépen a húzat a francba. Fater jót rögött rajta, és csillogó szemmel kajánul megvárta, amíg megérkeznek a végállomásra, amikor is Mister elkezdte keresni a tökfödőjét. Állítólag nagyon buta, elcsodálkozó képet vágott, amikor a sokadik mellettük elhaluló eszelehoz intézett kérdésre megmondta neki, hogy persze látta a kalapot, amikor egy órával korábban kirepült az általa elhúzott ablakon X megálló után nem sokkal. Nem lehetett volna már mit tenni, de ez a gyökér képes volt csesztetni a sofőrt, hogy menjenek vissza érte. Út mellé árakba szállt, pontos helyét nem tudotta senki, költői igazságszolgáltatás volt. Egy panama kalap sem akkor, sem most nem 2 fillér. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és ez egy igazán ideillő történet. Itt azért komoly baj nem történt, de egy kalap mégiscsak elveszett, és hát tulajdonképpen az a sztori, hogy valakik gonoszkodtak egy kicsit, nem voltak jó arcok, a sors aztán igazságot szolgáltatott, ezt páran végignézték, és megvolt az a jó érzés, de komolyan nem sérült meg senki, nem volt igazi bántalom, de valószínűleg nem is tanultak a történetből, viszont nagyon ideillett, nagyon szépen köszönjük. És kedves hallgatók, ezzel le is zártuk ezt a kérdést, és a következő órában, mert hogy ma is 2 órás a Ceglét hangja, 2 kérdéssel megyünk tovább. Az egyik: volt már kivételes élményben része? A másik pedig, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezek is ismerős kérdések, már korábban beszéltünk róluk, de maradtak bent válaszok, és a következő órában ezeket a válaszokat fogjuk végig kipipálni. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenekelőtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista. Az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglit hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy igazi vegyesvágottal jelentkezünk, már sokadik alkalommal, azt hiszem ez a negyedik vegyesvágottunk, amikor is négy kérdéssel foglalkozunk. Ezen kérdések mindegyike olyan, amit már korábban feltettünk, de maradt bent néhány válasz, ami nem került adásba, és most ezeket olvasom be. Kettő kérdést teljesen kipipáltunk, és maradt még kettő. Először is a volt már kivételes élményben része nevezetű témánk, illetve a van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ezekkel megyünk tovább ebben az órában. Úgyhogy először a kivételes élményekről lesz szó, ezek mind olyan élmények, amikor valami véletlen folytán kerültünk egy olyan helyzetbe, ahova más nem nagyon kerülhet, tehát nem arról van szó, hogy jó sok pénzért megvásároltunk valamilyen szolgáltatást, és ezért volt nagyon jó, hanem valahogy a közelébe keveredtünk érdekes, izgalmas dolgoknak. Erre a kérdésre jött válaszokat olvasom most föl. Nagy Amy Winehouse fan vagyok, a halála után pár évvel többször járt nálunk Zalon az egyik vokalistája. Valamelyik ilyen alkalom után összehaverkodtunk, még ez is teljesen random volt, valójában a barátnőm haverkodott össze vele, másnap bejelölt Facebookon és elkezdtünk dumálni, még pár évre rá is összefutottunk, amikor itt járt. Na hát ez nem semmi, Bogi írta nekünk, Amy Winehouse egyik vokálosával összeismerkedni, szerintem tök jó dolog. Következő üzenet, 2500 méter magasan egy tiroli hüttében aludtunk két éjszakát, áram, térerő és víz nélkül, csordogáló patak mentén a tiroli sógorom által, aki kapott kulcsot a házhoz. Igen, ám csak ilyenkor nem szabad használni ugye az elektromosságot, a vizet, stb., de a házhoz volt kulcs, úgyhogy föl lehetett menni, amúgy ez nagy élmény lehetett. Egy hétvégét eltöltöttem a piszkés tetői csillagvizsgálóban, megmutatták a távcsövet, régen milyen cuccokat használtak, meséltek a kutatásokról, stb. Nagy buli volt, írja nekünk Milán. Tök jó sztori. Születésnapomra kaptam repülést egy L-29 Delfin veterán sugárhajtású kiképzőgéppel. Alapvetően műrepülés volt benne, és volt, amikor elmentünk 6G terhelésig is, kicsi ízelítőt adott, milyen lehet vadászpilótának lenni, írja nekünk László. Tök jó sztori. Nyereményen exkluzív VIP belépő a Williams F1-es csapatához, azóta azt mondom, csak a VIP éri meg, egy legolcsóbb jegy vagy gold, ezek nem érik meg, az laza, amikor kisétálsz a boxban és jönnek szembe a pilóták, de nem kilométeres sorokba lehet oda menni, hanem csak úgy random. Ezt pedig Robitól kaptuk, hát irigyellek. Én a 40. születésnapomra kaptam a szüleimtől az éppen felújítás alatt lévő Hungaroringre jegyeket, és apukám meg a tesóm is jött velem. Legutóbb akkor jártam ott, de jó párszor voltam a Hungaroringen egyébként, úgyhogy én nagyon szeretem, de ez még exkluzívabb élmény lehetett. El Camino, portugál út, Lisszabontól Santiago de Compostelaig, gyalog természetesen. Név nincs az üzenet végén, de büszke lehet magára az üzenet küldő. Egy hosszabb üzenet a végére, a főnököm kapott egy belépőt egy 24 órás autóversenyre, a Nürburgringre. Nekem adta, minden benne volt a jegyben, repülő, szállás, ingyen szállítás a pályára oda-vissza, amikor akartad, és volt egy szponzor sátor a Box utca tetején, ahol volt TV, kaja plusz sör. Ami rossz volt, hogy itthon 35 fok a pályán, meg alig 20, így a sör nem igazán csúszott, viszont egy másik magyar srác, aki járt már itt, megfogott és minden helyre bevitt, ami utólag kiderült, szinte sehova nem lehetett volna bemenni. Így boroztam a Ferrari sátorban, valami fancy kaját ettünk a Mercinél, a Box utcában minden garázsba besétáltunk, egyik helyen hajlongó japán hostess csajok itattak minket üdítővel, addig tartott a jó világ, amíg valami hülye francia egy boxkiállás közben annyira fotózott, hogy átesett rajta pár szerelő, utána pedig mindenhová biztonsági embereket tettek, és sehova nem tudtunk innentől már bejutni, de az a pár óra szuper volt egy élménynek. Ezt Bencétől kaptuk, és neked is gratulálunk. Az ismeretségi körözés a főnököthez is, meg ez az élményhez. Volt már kivételes élményben része? Ezzel a kérdéssel megy tovább a Ceglét hangja hamarosan, de a műsor végén még egy utolsó másik kérdéssel is jelentkezünk, de az még később lesz.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Fél évig mászkáltam a Sunset Boulevardon Los Angelesben minden nap egy Rolls-Royce Ghost-tal. Meló volt, de na. Hát ilyen melókról és ilyen kivételes élményekről szól a kérdésünk. Volt már kivételes élményben része? 0635-925-925-ös, de nem csak ez a kérdésünk a mai napon, hiszen már kettő kérdést kipipáltunk, most éppen ez az aktuális, amit föltettem, de jön még az a kérdés is, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, mert a mai egy vegyesvágott adás itt a Ceglét hangjában. Következő üzenetünk: életemben először repültem Európán kívül Mexikóba. Covid vége felé jártunk, és egy ismert légitársaságnál voltam szoftverfejlesztő, nehéz szó, így kaptam kedvezményes repülőjegyet. Valami baj volt a belső rendszerrel, ahonnan vettem a jegyemet, ezért a visszajegy már eltűnt, illetve szállásom sem volt, mert csak akkor repülhettem, ha nem volt teli a gép, amivel mennék, és nagyon úgy tűnt, aznap teli lesz. A migráción furcsálták a dolgot, ezért a kitoloncolás előtt eltöltöttem 36 órát egy mexikói fogdában. Kicsit szűkös volt, mert kb. 50 négyzetméteren voltunk 20-an, kb., de a venezuelai politikai menekültek kedvesek voltak. Az egyikőjük túlságosan jóba volt egy rendőr kisasszonnyal, így azt is el tudta intézni, hogy hazatelefonáljak. 36 óra után hazatoloncoltak, fél évre rá be tudtam menni az országba. Hát ez nem semmi. Ez nem semmi, hogy egyszer csak ott találod magad a migrációs részen kitoloncolás előtt, és 36 órát fogdán töltesz. Elképesztő. És ezek a sztorik is kivételes élmények, ezeket is nagyon köszönjük. Egy ismerősön keresztül kaptunk jegyeket tavaly a Megasztár egyik előadására, élő adására, bocsánat. Tudtam, hogy ő a munkahelyén simán csak fel tud iratni embereket, ezért megkértem, de semmi extrát nem vártam. Átküldött egy számot, hogy ezt hívjuk majd, amikor megérkezünk, fel is hívtam, telefonba eligazított, hogy hova menjünk, és vegyük fel a karszalagokat. Bent voltunk a büfénél a többi emberrel, amikor csörgött a telefonom, az előző illeti hívott, hogy hol vagyunk. Bent megtalált, kiderült, hogy maga a producer, Királdi Attila volt az, körbevitt minket az egész stúdióban, megmutatott mindent, nagyon jó fej volt. Nem tudom, miért ilyen extra jegyet foglalt le az ismerősünk, de nagyon vicces élmény volt. Hát mondjuk igen, ezt elhiszem. Van még üzenetünk, érettségi után írtam egy e-mailt a Hungaroringnek, hogy tök szívesen dolgoznék ott a magyar nagydíj idején. Válaszoltak, lol. Felvettek, még fizetést is adtak arra a 3 hétre, és ugyan csak az irodában melóztam, de valami menedzser csávon minket, lányokat körbevitt a kocsival a ringen, felvitt a parkfermébe, fényképezkedtünk Hamiltonnal, elcsíptem Alonzót, aki az akkori kedvencem volt, a futam ideje alatt pedig ugyanez az úriember lestoppolt nekünk egy helikoptert, és felvitt minket megpörgetni a pálya felett. Natasa írta ezt nekünk, hát téged is irigyellek. Az utolsó üzenetünk ebben a témában egy rövid üzenet. Főpénztáros voltam a legnagyobb bankban, volt, hogy egy nap 1 milliárd készpénzt kellett leszámolnom, közegeznem és zsákolnom. Ezt pedig Panni írta nekünk. 1 milliárd készpénz, hát bárkivel megtörténhet. Nagyon szépen köszönjük az élményeket, ezennel ezt a témát is lezártuk, de még van egy kérdésünk mára. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezekkel a korábban beküldött válaszokkal folytatódik hamarosan a Ceglét hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok

0: Írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Tesszük a Ceglét hangja mai utolsó kérdését, azért fogalmazok így, mert egy igazi vegyesvágott volt a mai adás. Többször is volt már ilyen, hogy 4 kérdéssel foglalkozunk, ezek mind-mind olyan kérdések, amiket már korábban föltettünk, de néhány válasz bent maradt, ami nem került felolvasásra, és most elkezdtünk az utolsó kérdéshez, a van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel című kérdéshez, és erre érkezett válaszokkal megyünk tovább. Rendszeresen gyakorlom a fizesd előre filozófiáját, így, vagy azért, mert totál suta vagyok, gyakran kapok én is segítséget a teljesség igénye nélkül, jön néhány történet. A nagy bőröndöt rengeteg ember segített hordozni vasutas kor is életemben. Egyszer a villamoson egy idős néni megdicsérte a nem divatos, de örökölt és szeretett kabátom színét. Sokat kézimunkázok, ha utazok, vonaton megdicsérték már párszor, hogy nagyon szép. Még nagyon kiskamasz voltam, amikor úgy feltörte a félcipő a lábamat, hogy nem bírtam hazagyalogolni, így hazafelé a taxiállomás mellett csoszogva vettem magamnak egy hazautat. A sofőr hazáig kitanított a magas sarkú viselés rejtelmeiről, és nem kért teljes összeget sem. Persze tényleg vannak emberek, hogy segítenék, de bicska állna a májamba, ha hozzászólnék, megtanultam, hogy kiket lehet, és kiket kerüljek el, mert olyan emberek, amilyenek, de ez megtanított engem is elfogadni mások jó szándékát. Tehát te tulajdonképpen nyitottan állsz a világhoz, és talán ez is volt az adásunk tanulsága, amikor ez a kérdés egy teljes adáson keresztül fel volt téve, hogy miért ne segítenénk másoknak, hát ha visszaadódik. Egy másik üzenet, rengetegszer nehéz lenne felsorolni, hogy hányszor történt ilyen, mivel turizmushoz közeli helyeken dolgoztam sok éven át, pluszban random az utcán is találkoztam egy-két kedves emberrel, azért nálam ez a lista biztosan jó úszta lenne, ha minden apró kedvességet fel tudnék sorolni, de hát a memóriám betegszik egy aranyhaléval, írja nekünk Jázmin, és hát sajnáljuk, hogy nem írtál konkrét sztorit. Itt egy konkrét sztori, pár éve Albániában nyaraltam, a sétáló utcában nézelődve egyszer csak egy arab lány jött szembe. Már amennyit láttam belőle, gyönyörű arca volt. Amint mellém ért, csak annyit mondott, hogy nagyon szép vagyok, és el is tűnt a tömegben, akkoriban nagyon rossz lelkiállapotban voltam, azóta is eszembe jut sokszor, hogy mennyire jól esett ez akkor tőle, hiába csak egy apróság, írja nekünk Anna. Minden apróság is nagyon sokat számít, én ezt meggyőződésesen vallom. Attól mindig földön túli boldogság lesz úrrá rajtam, ha egy idősebb, idegen nő úgy szólít, hogy aranyom, aranyoskám, drágám vagy szépségem. Mint ha lenne valami random, új, nagynéni, nagymama jellegű rokonom egy pár pillanatra. Alapból jól kijövök az emberekkel, de nem szeretem, ha fiatal nőként valaki nagyon az arcomba vagy az aurámba mászik, idősebb férfiak rossz szokása ez leginkább. Az idősebb nők hasonló viselkedése, a kedves megszólítása viszont mindig nagyon családias érzést kelt bennem, nagyon szeretem, tudom semmi extra, de nekem mégis mindig nagyon jól esnek, majd én is ilyen random kedves és önzetlen néni szeretnék lenni idősebb koromra, írja nekünk Dorina. Nagyon szépen köszönjük ezt is, és nézzünk még egyet. Sétáltam az utcán, majd egy nő hirtelen odajött hozzám, megkérdezte, hogy adhat-e egy édességet. Teljesen meglepődtem, hirtelen mondtam, hogy igen. Egy 4 darabos Oreo kekszet kaptam, majd mosolyogva elment. Ez kb. 4 éve volt, hétvégén koncert előtt az egyik ruhatáros Csajci megdicsérte a kabátomat, pedig nem volt egy drága darab, és jól esett nagyon. Ha most hallgatod ezt, innen is köszi a kedves szavakat. Egyébként én is simán megdicsérek mást, és örülök, ha jó napja lesz, szép a haja, a körme, vagy bármi. Szerintem ezt így kell csinálni, nagyon kedves az üzenet is, és nagyon kedves a hallgató is, hogy ezt elküldte nekünk. Még egy blokkra visszajövünk, aki teheti, tartson a Ceglét hangjával. Ceglét Rádió.

0: Elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Egy vegyes vágottal mentünk a mai napon, amikor is 4 kérdést tettem fel önöknek. Mind olyan kérdés volt, amit korábban is feltettem, már csak maradtak bent válaszok, és ezeket igyekeztünk minél többet legalábbis kipipálni. Az utolsó kérdésnél járunk. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már többször feltett kérdés, és még mindig nem értünk a lista végére, de jöjjenek az üzenetek, hát ha most sikerül. Egyszer még nagyon egyetemista koromban vonaton utaztam, még voltak dohányzó kocsik, ez valami 2010 környéke lehetett, vagy még korábban, lehet, hogy 2008. Egy nénivel szemben ültem, akkor még csak néha vettem cigit, főleg mert drága volt. Na valahogy elkezdtünk a nénivel beszélgetni, és nem tudom, talán Debrecenbe mentem, már fogalmam sincs miért, de a néni rágyújtott és megkínált engem is. Végig beszélgettünk, vagy 2 órát, és amikor leszállt, nekem adta a teljes cigit tartalmazó dobozát, még vagy 15 szál tekert cigivel, csak mert csóró egyetemista voltam, és mondta, vigyem el nyugodtan, azt sem tudom, azzal a cigitartó dobozzal mi lett, valami szekrény mélyen lehet évek óta, ugyanis nem dohányzom. Egyébként kellemes a történet, Magditól kaptuk, és igen, hogy ha jól értem, kézzel sodort cigik voltak benne, amit így töltővel meg lehet csinálni, de a doboz maga az egy vásárlódoboz volt, tehát nem egy sima cigis doboz, hanem egy cigitartó rendes doboz. Másik üzenetünk, lakásfelújítás, pesti iroda, munkanap, mikor délben hívott a párom, vegyem meg az IKEA-ban a kinézett mosdószekrényt. Balvállam műteni készültek, bele sem gondoltam a szituációt, csak a Biatorbágyi depónál álltam egyedül, nyakamba kötött bal kézzel, tanástanul az autó és a toli kocsi felpakolt kb. 60 kg ősúlyú doboz kupac mellett, most mi legyen? Végig gondolni sem volt időm, mellén parkolt egy autó, 2 srác kiszállt, elhangzott egy segíthetünk? Kérdés, megkapták és berakták a dobozokat, annyi időm volt csak, hogy elmondjam, hogy nagyon köszönöm. Annyira jól esett az a figyelmesség, kedvesség, hogy még az 5-ös lehajtón is könnyeztem. Na hát ez tök jó sztori, egyébként Botitól kaptuk ezt a történetet, és igen, van, akik észreveszik az ilyen helyzeteket és segítenek, és ez nagyon jól tud esni az embernek. Szerintem ez így is van jól, és hogyha az ember egy ilyen dolgot lát az utcán vagy bárhol, akkor segítsen, én ezt pártolom, mert aztán majd ez a segítség talán visszaadódik, de hogyha nem, az se baj, már maga a segítség is jó érzés adni is, és kapni is persze. Az utolsó üzenetünk, ami belefér a mai adásban, egy trafikban fizettem, és a kasszás hölgy utánam kiabált, hogy maradjak, mindig ilyen kedves és jókedvű. Egy kivizsgáláson olyan vizsgálatra mentem el magánorvoshoz, ami tök fölösleges volt nekem, pajzsmirigy vizsgálat. Azért az orvos, miután megcsinálta, még kivizsgálta az összes többi belső szervemet, plusz költség nélkül. Tessék, itt van egy üzenetben rögtön 2 kedvesség, akár egy pár jó szó is elég ahhoz, hogy az embert megmosolyogtassa. Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Ceglét hangja, 4 kérdéssel is foglalkoztunk, de ezt az utolsót most sem sikerült befejeznünk. Megszámolom gyorsan, 2, 4, 6, 8, 9 üzenet még maradt a kedves emberekkel kapcsolatos élmények témában, úgyhogy majd egy másik vegyes vágottban fejezzük be ezt a kérdéskört. Addig is azt javaslom, maradjanak a Ceglét hangjával, holnap egy új témával jövünk, és ez a vegyes vágott is visszatér majd valamikor, persze teljesen új kérdésekkel. További jó rádiózást, Vörös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. New Yorkban tárgyalt az orosz és a német külügyminiszter. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta először egyeztetett a két külügyi vezető. Johann Wadephul német külügyminiszter arról beszélt, hogy elfogadhatatlanok a lipcsei drónincidenshez hasonló esetek. Elítélte az ukrán civilek elleni támadásokat és tartós tűzszünetet szorgalmazott. Moszkva egyelőre nem számolt be a találkozóról. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes-i állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják az arándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a fátyolfelhős napos kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csodaszép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Szeptember 27-én, vasárnap, a mikrofonnál Becker Bernadett. Atyaig megint eltelt egy hónap. Borzalmasan gyorsan szalad az idő. Azt gondolom, ez a nap is ilyen gyorsan eltelik. Majd, hogyha tehetik, tartsanak velem minél többet. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Szeptember 27-e van a nap, amikor az Adalbertek ünnepelhetik névnapjukat. Germán eredetű a nevük, jelentése nemes fény, fénylő nemesség. Kedves Adalbertek, nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

és még egy pillanat, vagy néhány pillanat erejéig vissza a kalendáriumhoz, aztán 9 óra után, majd bőségesebben is. Ma van az idegenforgalom világnapja. A turizmus világnapját 1980 óta minden év szeptember 27-én ünnepeljük. Az idegenforgalmi világszervezet azzal a céllal hívta életre a világnapot, hogy általa előmozdítsa a turizmus fejlődését. Azt gondolom, hogy turistának lenni, turizmusban résztvevőnek lenni nem feltétlenül akarat és világnap kérdése, hanem leginkább pénz, bár ez sem teljesen igaz. Nagyon lóbücsésen is meg lehet oldani bizonyos utakat és bizonyos kirándulásokat. Úgyhogy kirándulásra fel, legyünk turisták!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezés. Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Október 1-én különleges hangversennyel várja a zenekedvelő közönséget a Ceglidi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepi tanárdiák előadáson az iskola tanárai és növendékei közösen lépnek színpadra, hogy a zene örömével tegyék emlékezetessé ezt az estét. Október 1-én tehát csütörtökön 18 órától az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a belépés díjtalan. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota a polgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát hallhatják az ünnepeltek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Ugye.

0: Jó, ha tudják, már ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szabadság tér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berlini nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. New Yorkban tárgyalt az orosz és a német külügyminiszter. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta először egyeztetett a két külügyi vezető. Johann Wadephul német külügyminiszter arról beszélt, hogy

0: elfogadhatatlanok a lipcsei drónincidenshez hasonló esetek. Elítélte az ukrán civilek elleni támadásokat és tartós tűzszünetet szorgalmazott. Moszkva egyelőre nem számolt be a találkozóról. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes-i állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják az arándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a fátyol felhős napos kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Vasárnap is van, fél hét is elmúlt, az annyit jelent, hogy jön a horoszkóp, legalábbis nálam annyit jelent. Hamarosan jön, tehát Alex Warren, Ordinary 2025-es felvétel után már is jön, tehát a csillagok üzenete.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Komplett heti horoszkóp természetesen szeptember 28-ától október 4-ig. Kedves Kos! A hét elején a Bika hold már előrevetíti, milyen változásokat hozhat számodra a Vénusz október 3-án kezdődő retrográd mozgása. Érdemes alaposabban átgondolnod a kapcsolataidat, és most különösen fontos lehet, hogy ne reagálj hirtelen. A hét közepén az ikrek hold felerősíti a kreativitásodat és az ötleteidet. A baráti találkozások is izgalmasabbnak tűnhetnek, és könnyebben kaphatsz kedvet ahhoz, hogy valami újba kezdj. Péntektől a rákhold miatt az otthonod és a családod kerülhet előtérbe. A hétvége jó alkalom lehet arra, hogy kipihent magad és újra elővedd azokat az ötleteidet, amelyekkel az utóbbi időben nem volt időd foglalkozni. Bika. A hét elején a hold a jegyedben jár, ezért különösen erősen foglalkoztathat, hogy milyen tulajdonságokat keresel egy társban. A Vénusz retrográdba fordulása a párkapcsolatok területén arra késztethet, hogy józanabbul vizsgáld meg, mit szeretnél valójában. A következő hetekben könnyebben lehullhatnak az úgynevezett rózsaszín szemüveg lencséi, és olyan dolgokat is tisztában láthatsz, amelyek felett korábban elsiklottál. A hét közepén a munkád és a szakmai céljaid kerülnek fókuszba, a Merkur Skorpióba lépése segíthet abban, hogy összeálljon a kép és megtaláld a következő lépéshez szükséges eszközöket. A hétvégén a rákhold miatt kiegyensúlyozottabbnak érezheted magad a baráti és párkapcsolati helyzetekben. Ikrek, ezen a héten érdemes bíznod a folyamatokban. A bikahold hétfőn új lendületet adhat és segíthet abban, hogy újra összeszed magad, miközben a Vénusz retrográdba készül fordulni. A hét közepén a jegyedben járó hold új feladatokat hozhat a munkahelyeden. Ne próbálj meg elmenekülni előlük. Ha megfelelő tervet készítesz, ezek a felelősségek hosszabb távon is a hasznodra válhatnak. A hétvégi rákhold segíthet felismerni, milyen képességeidre támaszkodhatsz. Jó időszak lehet arra, hogy fejleszd magad és tovább építsd azt, amiben már most is tehetséges vagy. Rák. A hét eleje elismerést hozhat. Ha az elmúlt időszakban keményen dolgoztál valamiért, most végre mások is észrevehetik az erőfeszítéseidet. Szerdától jobban odafigyelhetsz a kiadásaidra, a Merkur Skorpióba lépése miatt különösen foglalkoztathat a pénzügyi helyzeted, és könnyen lehet, hogy elkezdesz azon gondolkodni, hogyan tudnál többet megtakarítani. A hétvégén a hold a jegyedbe érkezik, ami magabiztosabbá tehet. Könnyebben megmutathatod másoknak, mivel foglalkoztál az utóbbi időben, és nagyobb kedved lehet ahhoz is, hogy büszkén vállald a teljesítményedet. Oroszlán, ezen a héten vezető szerepbe kerülhetsz akár a munkahelyeden, akár a baráti társaságodban. A Kosban járó telihold megmutathatta, mit szeretnél elérni, a bikahold pedig most segíthet abban, hogy konkrét tervet készíts hozzá. Szerdán a családdal és az otthonoddal kapcsolatos kérdések kerülhetnek előtérbe. A Merkur Skorpióba lépése miatt hirtelen nagyobb kedvet érezhetsz ahhoz, hogy változtass a környezeteden. Egy kisebb felújítás, átrendezés vagy dekoráció is meghozhatja a kívánt változást. Érdemes ezeket a hétvége előtt elintézni, mert a rákhold már inkább pihenésre és feltöltődésre ösztönöz. Szűz. A hét elején könnyen elveszhetsz a különböző kutatásokban és információkban. A bikahold arra ösztönözhet, hogy utána nézd olyan dolgoknak, amelyek már régóta érdekelnek. A helyi programok, kisebb kirándulások és közeli városok felfedezése is jó ötlet lehet. Ahogy halad előre a hét, egyre tisztábban láthatod saját erőfeszítéseid eredményét. A hétvégére jobban megértheted, milyen lépésekre van szükséged ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Ha pedig elfogy a lendületed, érdemes a barátaidra figyelned, inspirációt meríthetsz abból, ahogyan ők szervezik a mindennapjaikat. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jöjjön hát a horoszkóp, a heti horoszkóp folytatása mérleg. A változás ezen a héten különösen intenzívnek tűnhet. A bikahold olyan dolgokra irányíthatja a figyelmedet, amelyeket a Vénusz retrográd időszakában már ideje lehet elengedned. Ne ragaszkodj görcsösen ahhoz, ami már nem szolgál téged. A hét arra ösztönözhet, hogy lezárd bizonyos helyzeteket és helyet készíts valami újnak. A hét közepén egy régóta érdelődő témában mélyebbre áshatsz, a Skorpióba lépő Merkur alaposabbá és elszántabbá tehet. Így most könnyebben összerakhatod az összefüggéseket. A hétvégén érdemes lehet már a következő év céljain gondolkodnod, minél nagyobb terveid vannak, annál inkább megéri időben elkezdeni a felkészülést. Skorpió. A hétvégére a Merkur is csatlakozik a Vénuszhoz a jegyedben, ezért könnyebben kerülhetsz a figyelem középpontjába. Az október 3-án kezdődő Vénusz retrográd pedig arra ösztönözhet, hogy felismerd saját értékeidet, és azokat a tulajdonságaidat, amelyek igazán különlegessé tesznek. A hét elején ugyanakkor érzékenyebb és figyelmesebb lehetsz másokkal. A barátaid közül valakinek szüksége lehet a tanácsodra, ezért érdemes meghallgatnod őket. A kapcsolatban élsz most különösen, sokat jelenthet a közösen eltöltött idő. Az ikrek oldalat fontos lesz, hogy diplomatikus maradj és lehetőleg kerüld a felesleges konfliktusokat. A hétvégi rákod viszont nyugodtabb, harmonikusabb időszakot hozhat. Nyilas. A hét elején változások jöhetnek a napi munkarendedben, a bikahold segíthet felismerni, mely területeken lenne szükség változtatásra vagy hatékonyabb megoldásokra. Ha a munkádban éppen átalakulások zajlanak, a Vénusz retrográd időszaka fontos felismeréseket hozhat. A hét közepén a szerelem és a kapcsolatok kerülhetnek előtérbe, érdemes megtalálnod az egyensúlyt a másokkal töltött idő és az egyedül lét között is. A hétvégi rákold régi emlékeket hozhat felszínre, nem azért, hogy a múltban ragadj, hanem azért, hogy felismerd, milyen erőt meríthetsz belőle. Bak. A Vénusz retrográdba fordulása miatt a hét elején a karriered, a céljaid, valamint a munkád vagy hobbid iránt érzett lelkesedésed kerülhet fókuszba. Most különösen jól érvényesülhetnek a vezetői képességeid. A következő hetekben a Vénusz hatására könnyebben kerülhetsz közelebb másokhoz, és egy olyan oldaladat is megmutathatod, amelyet általában kevésbé látnak. A hét közepén a fegyelem kulcsfontosságú lehet, különösen akkor, ha kreatív munkát végzel. Rájöhetsz, mennyire értékes az időd, és emiatt átgondolhatod a napi rendedet. A hétvégi rákold a kapcsolataidra irányíthatja a figyelmedet, és még világosabbá teheti, milyen kötelékekre vágysz. Vízöntő. A hét elején az otthonod jelenteti számodra a legfontosabb menedéket, a szeretteiddel töltött idő egy film, a sütés, főzés, a zenehallgatás, vagy egyszerűen a pihenés segíthet feltöltődni. Most különösen fontos lehet, hogy figyelj a saját igényeidre, és nem mindig mások elvárásait helyezd előtérbe. A hét közepén ismét a szakmai ambícióid kerülnek előtérbe. Úgy érezheted, hogy végre zöld lámpát kaptál egy fontos terv megvalósításához. A hétvége a feladatok tökéletesítéséről szólhat, ha odafigyelsz a részletekre, könnyen lenyűgözheted a környezetedet, és akár a figyelem középpontjába is kerülhetsz. És halak, a társasági élet ezen a héten kifejezetten kedvezően alakulhat számodra. A bikahold segíthet abban, hogy már a hét elején vezető szerepet vállalj egy közösségben, és könnyen lehet, hogy mások is hozzád fordulnak majd segítségért. A barátaidnak is szükségük lehet rád, adj nekik lehetőséget arra, hogy őszintén beszéljenek az érzéseikről. A másoknak adott tanácsok közben te magad is megnyugvást találhatsz. A hét közepén az ikrekold megkönnyíti az ötleteid megosztását és a tudásod átadását. A hétvégén a rákhold felszabadíthatja a kreativitásodat. Érdemes kapcsolatba lépned a művészi oldaladdal, és kipróbálnod valami olyasmit, amiben szabadon megmutathatod a fantáziádat. Így fog tenni, tehát a következő

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személyi cseréket. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdesi állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várja a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás. A megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket. Egy ember meghalt.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kesmér indította az órát, ez volt a Wild Ride itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben jön majd némi lapszemle, legfőképpen internetes portálokról, napilapokból, innen-onnan szemezgetek, tehát a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Jó reggelt, Ceglét!

Jó, ha tudják, már ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szabadság tér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a napszemle. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint országszerte nagy az érdeklődés a tankerületi igazgatói posztok iránt. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik. Nagy az érdeklődés tehát a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt, országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A fejleményről Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke számolt be az Indexnek, hivatkozva Sinka Editre, a Klebersberg központ elnökére, aki a testület kétnapos küldött gyűlésén ismertette a fenntartói rendszer átalakításának részleteit. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebersberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, a szervezet a jövőben támogató kutatófejlesztő feladatokra áll át. A tankerületi vezetők korábbi határozatlan idejű kinevezése helyett ezúttal 5 évre választanak vezetőket. A módosítást Radó Péter oktatáskutató élesen bírálta, mondván az 5 évre szóló megbízások éppen azt jelzik, hogy a szaktárca nem tervezi a sokat vitatott tankerületi modell felszámolását. Számomra az az elsődleges, hogy a fenntartónak legyen annyi forrása, amely az iskolák napi működésén túl a fejlesztésekre és a jutalmazásokra is lehetőséget biztosít. Másrészt azt is fontosnak tartom, hogy a kiválasztott vezető valóban elkötelezett legyen az iskoláért. Ha ez két dolog megvan, akkor számomra már kevéssé lényeges, hogy ki a fenntartó, fogalmazott Horváth Péter. A tapasztalatok alapján a települések megosztottak a kérdésben, a tehetősebb önkormányzatok visszavennék az iskolákat. A kisebbeknek viszont a bérszámfejtés és a rezsi kifizetése túl nagy terhet jelentene. A küldött gyűlésen bizonytalanság jellemezte a Nemzeti Pedagógus Kar jövőjét érintő egyeztetéseket is, hogyha kíváncsiak arra, hogy miért, akkor például olvashatnak róla az Indexen is. És ha már itt tartunk az oktatásnál, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Péntek óta lehet pályázni erre a pozícióra, ezt az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. Lanner Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetőek tehát a közszolgálás portálon, a pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség. A miniszter azt is kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése és az ehhez kapcsolódó szakmai működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul. Erről is olvashatnak, speciál erről a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személyi cseréket. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdi állomásának legfontosabb témája a szexuális.

0: szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várja a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás. A megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket. Egy ember meghalt.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Zeglét Rádió. Frisszenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Folytatódjék át szemezgetésem az internetes portálok hírei közül, és jöjjön egy igazán meglepő. Tavaly tigriskölyköt csempészett, ezúttal egy selyemmajommal kapták el a tiszafüredi férfit. Egy pomázi közúti ellenőrzésen akadt fenn a sofőr, akinek autójából papírok nélküli védett állat került elő. A hatóságok bűnismétlés miatt kezdeményezték a kényszerintézkedést. A fehér pamacsos selyemmajom tartása Magyarországon magánszemélyek számára nem engedélyezhető. A lefoglalt állatot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol azonnal karanténba helyezték. A nyomozók az állat engedély nélküli tartása miatt ismét kihallgatták a férfit, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Tavaly novemberben eredetileg egy kábítószeres nyomozás részeként tartottak házkutatást a lakóhelyén, ahol a rendőrök váratlanul egy alig 2-3 hónapos tigriskölyökre bukkantak. Az NLI környezeti bűnözés elleni alosztálya akkor természetkárosítás és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettségszegés miatt indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van. A mentett nagymacska szintén a budapesti állatba került, ahol az intézmény főigazgatója dr. Sós Endre korábban arról beszélt, hogy az állat teljesen emberekhez szocializálódott, ami a jövőjét is megnehezíti, és szerinte egyértelműen illegális tartótól származik. A kölyök a karantén időszak alatt a látogatók szavazatai alapján a Pablo nevet kapta. Drog, rajtaütés, Pablo, értik. A ragadozó márciusban átköltözött végleges otthonába, a veresegyházi medve otthonba. Azért elképzelem a nyomozók arcát, amikor megtalálták. Mondjuk lehet, hogy aki beszerezte, lehet, hogy egy kicsit túl sokat tesztelte a saját anyagát, és így macskának nézte, vagy én nem tudom képzelni, hogy mi visz valakit arra, hogy egy tigrist vigyen az otthonába. És ha ilyen autója van, vészesen közel a határidő, hogy lépjen, erről is ír például az Index. Rohamosan közeledik a november 30-ai határidő, ameddig az összes hatótávnövelt elektromos és plug-in hibrid autónak hagyományos fekete-fehér rendszámra kell váltania, ellenkező esetben ki is vonhatják a forgalomból az autókat. Az újonnan forgalomba helyezett plug-in tölthető hibridek már nem jogosultak zöld rendszámra, miután 2024. szeptember 1-én megváltozott a szabályozás. 2026. novemberének végéig pedig minden ilyen autónak hagyományos fekete-fehér táblára kell váltania. Az Infostarton között interjúban Bíró Balázs, a villanyautósok.hu újságírója hangsúlyozta, az érintetteknek mindenképpen rendszámot kell cserélniük. Elmondta, hogy a váltáson belül két lehetőség van, meg lehet maradni az eredeti, a betűszám kombinációnál, de van olyan lehetőség is, hogy teljesen új rendszámot kér az illető, minden esetben fizetni kell viszont érte. Az új számkombináció 17.500 forint, még a régi rendszám 16.600 forint körül mozog, így nincs nagy különbség a kettő között. Ha valakit érint, akkor ajánlom szíves figyelmébe, vagy az Infostartot, vagy az Indexet, vagy a villanyautósok.hu-t.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Padon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Az Arcis kortárs irodalmat kedvelők ceglédi körének újabb vendége érkezik, ezúttal Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalmi díjas író, költő, drámaíró, szerkesztő. Szeptember 30-án szerdán 17 órakor kezdődik ez a találkozó, helyszíne a Déli Báb kávézó és street food lesz majd. Az est középpontjában a Neandervölgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet áll. Az íróval most is Székelyné Nagy Zsuzsanna beszélget. A részvétel regisztrációhoz kötött regisztrálni a kávéházi.irodalomkukac@gmail.com címen lehet. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: Újra lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegesé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út Sáska utca saroknál, a Bajcsi-Zsirinszki téren, illetve a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
3: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak három független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Hatra nőtt az aténi ház robbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és négy amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
4: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
5: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bendis Dreams indította az órát, ez volt a Bad Dreams itt a 92-tön, azt az órát, amiben főként Bulvár lapszemle jön most már a Bors és a Blik néhány írása és kiváló zenék. Anatol és 554 közösen már is itt a folytatásban. Talk to you!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár az ügyeletes patika a Szabadság tér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a Bulván lapszemle, jöjjön a Bors két írás, a szőke bombázóval lehet együtt az X-faktor mentora By Alex és korábbi barátnője Benjamin az évelején jelentették be, hogy külön utakon folytatják, most azonban egy titokzatos posztot rakott ki az X-faktor mentora, és a rajongók megfejtették, hogy ki lehet az új szerelem az életében. Úgy is kiderülne, szóval ideje elmondanom, Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4,5 év után, jelentette be még januárban By Alex. A napokban pedig egyik követője feltette az énekesnek a kérdést, hogy jelenleg párkapcsolatban éle. Sokan arra számítottak, hogy egy sima nem válasszal tudja le a kérdést, azonban az X-faktor mentora egy képpel reagált, amin láthatóan a barátnőjével voltak, de az arcuk nem látszik. A rajongóknak azonban nem kellett sok idő, hogy rájöjjenek, ki is lehet a titokzatos hölgy. A Reddit felhasználóinak alig kellett pár perc, tehát amíg felismerték, hogy a képen Rimóci Zsófit láthatjuk. Az influencer korábban több megkérdőjelezhető videóval tetszett hírnevére, és most úgy tűnik megtalálta a szerelmet az X-faktor mentora mellett. Ez az a csaj, aki a Novész divat idején vödörbe hónajszőrét fésülgetős ökobio paleo cosplayt játszott, majd ahogy elmúlt a vegan trend, hirtelen konzumidióta műanyag instant csa lett belőle, tette fel a kérdést egy rajongó, akinek a hozzászólásával sokan egyetértettek, és letisztázták, hogy igen, ő most Alex új barátnője. Milyen szofisztikáltan összefoglalta egyébként egy mondatba, csak éppen én nem nagyon tudom felolvasni, mert van olyan szavak vannak benne. Szóval, de hogy ki is pontosan Rimóci Zsófi, korábban vegán aktivistaként tűnt fel a közösségi oldalakon, aminek közel sem volt kedves fogadtatása. Még a Veganuár nagykövete is voltám, az emberek jobban kiakadtak furcsa videóin, mint foglalkoztak mondani valójával. Az utóbbi időben változtatott a stílusán és szokásos influencer videókat gyárt oldalára, Rimóci Zsófinak saját fenntartható ruhamárkája is van. Az X-faktor mentora még hivatalosan nem erősítette meg, hogy Zsófi lenne szíve választottja, ám a rajongók feltételezése elég biztosnak tűnik, mivel több bizonyíték is alátámasztja ezt az állítást, hát akkor legyen így. Ha érdekli önöket ez a téma, ajánlom a Bors írását. És Vilmos Herceg kíméletlen döntése, amint király lesz, azonnal kirúgja a királyi család egyik legfontosabb tagját. Készül a totális tisztogatás a brit királyi családban, és ha Vilmos Herceg egyszer elfoglalja a trónt, kőkövön nem marad. Egy elismert brit királyi szakértő ugyanis megdöbbentő listát szivárogtatott ki. Vilmos már most pontosan tudja, kiket fog azonnal száműzni a cégből, amint megkoronázzák. A bosszú hadjárat és a spórolás 6 embert érint igazán súlyosan, köztük a legközelebbi rokonait is. Szóval akik szerepelnek a trónörökös fekete listáján, Harry herceg és Meghan Markle, Archie és Lilibet hercegnő, Beatrice és Eugene hercegnők. Ezt a legnagyobb döbbenetet András herceg lányainak sorsa keltette, bár Vilmos állítólag emberileg nem neheztel az unokatestvéreire az apjuk botrányai miatt. A szakértő szerint Beatrice és Eugene elvesztetik hercegnői titulusokat, ezzel Vilmos drasztikusan csökkenteni a hercegi címmel visszaélni tudó körét. Ugye Archie és Lilibet hercegnő, Harry és Meghan gyermekei apjuk bűneiért bűnhödnének, Harry herceg és Meghan Markle pedig talán nem meglepő, most erről a témáról is olvashatnak a Borsban.

0: hírek a Ceglédás Showban.
1: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Hatra nőtt az aténi ház robbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó 2 eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, 1 ember meghalt.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És záruljon most már a lapszemle a Blikk két írásával. Ördög Nóri és Rékai Kis Ramona egy igazi visszatérőnek örül a Megasztárban, mármint egy igazi visszatérőnek örül a Megasztárban, talán helyesebb a hangsúlyozás. Meglepő látogató érkezett a Megasztárba szombat este, Majtényi Zsombor, aki az előző szériában harmadik helyen végzett. Egy jó barátja kísérte el a 9. évad válogatójára. Ördög Nóri és Rékai Kis Ramona nagyon megörült a dobogós helyezést elérő rappernek, aki büszkén dicsérte meg barátját a produkció előtt, mondván ügyes fiú. Mint ismert, neki meg kellett küzdeni a démonaival, ugyanis szívritmus zavara pánikrohamokat okozott nála. 2 éve kezdődött a szívritmus zavarom, eleinte nem tudtam, hogy ez mi, csak azt éreztem, hogy valami nem stimmel. Nagyon megijedtem, hirtelen elmentem kardiológushoz, ő mondta, hogy nem kell annyira ezzel foglalkozni. Akkor kicsit megnyugodtam, de aztán voltak napok, amikor nagyon sok extra szívverésem volt, és ez eléggé frusztrált. Elkezdtem foglalkozni magammal, még egy kardiológushoz elmentem, ő azt mondta, hogy sok fiatalnak van ilyen, nem műtik, mert nem veszélyes a szívre, csak kellemetlen. Ez lényegében egy idegrendszeri probléma, mondta korábban a fiatal előadó a Blikknek, akinek a nagyobb terhelés miatt kihívást jelentett a tehetségkutatóban való szereplés, de sikerült túllépnie a nehézségeket, és végül a megtisztelő harmadik helyen végzett. Hogy miért tért most vissza, most arról is olvashatnak a Blikkben, és arról is, hogy megvan, kiveszi át a néhai Diane Keaton szerepét ikonikus filmje folytatásában. Jane Smart veszi át az ő szerepét a Kőkemény család folytatásában, amely The Family Stones címmel kerül a mozikba. A Searchlight Pictures szerdán jelentette be, hogy a 75 éves színésznő Craig T. Nelson filmbeli szerelmét fogja alakítani az új karácsonyi vígjátékban. A rajongók lelkesen fogadták a hírt, és az Instagramon megosztott bejegyzés alatt számos pozitív komment érkezett, amelyek szerint Smart tökéletes választás a szerepre, és Diane Keaton is büszke lenne rá odafentről. Az eredeti 2005-ös Kőkemény család című filmben Keaton Sybil Stone-t, a család matriarcháját alakította, aki rákban halt meg a történet szerint. A folytatás cselekménye 20 évvel később játszódik, amikor a Stone család újra összegyűlik karácsonyra, és szembesülnek az ünnepi időszak legnagyobb meglepetésével. Apjuk, akit Craig T. Nelson alakít, bemutatja új szerelmét, akit Jane Smart formál meg. A film forgatása idén ősszel kezdődik New Yorkban, és az eredeti szereplőgárda nagy része visszatér, köztük Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Sarah Jessica Parker és Claire Danes. Erről a filmről is olvashatnak bővebben a Blikkben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

És jöjjön most a korábban emlegetett Bialex és a Slep. Na és Nagy Bogi. Na vele nem hozták még össze, nem hiszek. 2026-os dal, itt a 92-ötön. Vagy lehet, hogy összehozták, mert vele is. Szeglédre.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Október 1-én különleges hangversennyel várja a zenekedvelő közönséget a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepi tanárdiák előadáson az iskola tanárai és növendékei közösen lépnek színpadra, hogy a zene örömével tegyék emlékezetessé ezt az estét. Október 1-én, tehát csütörtökön 18 órától az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a belépés díjtalan. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát hallhatják az ünnepeltek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Ismét Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
1: Az időjárásról.
12: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő, eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
13: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra itt a 92-ön, a mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, és ha elmúlt 9 óra, akkor az nálam azt jelenti, hogy jön a kalendárium. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a napi híres szülöttjeiről is szó lesz majd.
1: Cegléd Rádió.

0: Szeptember 27-e van a nap, amikor az Adalbertek ünnepelhetik névnapjukat, germán eredetű a nevük, jelentése nemes fény, fénylő nemesség. Kedves Adalbertek, nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

0: Jöjjönek át események, évfordulók természetesen szeptember 27-éhez kapcsolódóak. 142 éve annak, hogy ünnepélyes keretek között megnyílt a Budapesti Operaház, a Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ébül Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek működtek közre, többek között Tambor, Lócz Károly és Székely Bertalan. A nyitó előadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel vezényletével. 1984-ben ugyanezen a napon szintén díszelőadással nyitották meg a felújított 100 éves operaházat. Azt gondolom, hogy ha szereti valaki a klasszikus zenét és a klasszikus műfajt, ha nem, az operaházba, ha belép, akkor az nem hiszem el, hogy lenne ember, akit ne varázsolná egy picit is legalább el. Ma van az idegenforgalom világnapja, az idegenforgalmi világszervezet határozata alapján 1980 óta évente megtartják világszerte az idegenforgalmi világnapot. De ma van a vasút születésnapja is, annak emlékére, hogy megnyílt az első vasúti pálya Angliában, Stockton és Darlington között, és történt mindez 201 évvel ezelőtt. 1987-ben ezen a napon alakult meg a Magyar Demokrata Fórum lakiteleken. 29 éve annak, hogy Bob Dylan Bolognában a pápa előtt koncertezett, majd néhány mondatot beszélt is második János Pállal. És 62 éve már annak, hogy az Ed Sullivan Showban feltűnt a kaliforniai Beach Boys együttes, az I Get Around című számukat adták elő, illetve nem és, mert hogy van még egy, úgy írja a kalendárium, hogy rejtett gyöngyszem, ezt szerettem volna végére hagyni, 47 éve annak, hogy Elton John a kimerültségtől és az influenza miatt összeesett a színpadon, majd hamarosan folytatta a koncertet. A koncertet Los Angelesben tartották, a Better of Death című szám előadása közben esett össze, nagyjából 10 perc után visszatért és befejezte a majdnem 3 órás koncertet. Igen, viszonylag sokszor állt talpra Elton John, le a kalappal egyébként ezért előtte, vagy ezért is. Jöjjön hát ő, Elton John, mit a 92-5-en.
1: Cegléd Rádió 92-5.

Hamarosan folytatom a hír a születésnaposokkal, de most zárja le a fél órát Animal Cannibals és Somló Tamás. Kivárod el a péntekről vasárnap. Thank you.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Ismét Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Toroczkai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. Toroczkai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják az zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő, eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Padon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Az Arcis kortárs irodalmat kedvelők ceglédi körének újabb vendége érkezik, ezúttal Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalmi díjas író, költő, drámaíró, szerkesztő. Szeptember 30-án szerdán 17 órakor kezdődik ez a találkozó, helyszíne a Déli Báb kávézó és street food lesz majd. Az est középpontjában a Neandervölgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet áll. Az íróval most is Székelyné Nagy Zsuzsanna beszélget. A részvétel regisztrációhoz kötött regisztrálni a kvhazi.irodalomkukac@gmail.com címen lehet. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Richárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak!

Visszaállt a kalendáriumhoz, és jöjjenek most már a születésévfordulók, szeptember 27-e természetesen, amihez születésévfordulókat keresgéltem. 493 éve annak, hogy megszületett Báthori István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya. 254 éve született Kisfaludi Sándor költő. Művei közül nevét az 1801-től megjelent Hinfi szerelmei című verses füzetei tették ismerté. 117 éve született Amerigo Tott, magyar származású olasz szobrászművész. 105 éve született ezen a napon Jancsó Miklós, Kossuth Díjas filmrendező, akinek a Szegény legények, Utolsó vacsora című filmeket meg rendőrte mindent köszönhetünk. 64 éve született Fodor Gábor, jogász, SZDSZ-es politikus, a Fidesz egyik alapító tagja. 54 éve született Gwyneth Paltrow, amerikai filmszínésznő, rengeteg filmet lehetne említeni, ami az ő nevéhez kötődik, de nekem most éppen a legfrissebb, amit 20-szorra néztem újra, az a Bosszúvárok sorozat, ugye Pepper Potts. 47 éve megszületett ezen a napon Görög Zita, fotómodell, műsorvezető és színésznő. 1984-ben, vagyis 42 éve pedig ezen a napon született Avril Ramone Levine, kanadai poprock énekesnő, dalszerző, divattervező. És egy születésévforduló végére, ám sajnos a művész már nem ünnepelhet, pedig nagyon sokan nagyon-nagyon kedveltük. Ma lenne 79 éves Meat Loaf, amerikai Grammy-díjas énekes, színész. Természetesen azt gondolom, mindenkinek az első dal, ami eszébe jut az ő nevéről. I'd do anything for love, but I won't do that. Jöjjön a születésnapos Avril Lavigne, és megemlékezünk Meat Loafról is. Itt a 92.5-ön a ma ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot.

0: Már is leszárja az órát, Iron Mafia, és a mellettem egy 2024-es sláger itt a 92-5-ön, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra Szigala és Csakszami közös dalával.
1: Cegléd Rádió FM 92-5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szigeda és Jackson, ami közösen indította az újabb órát, Reptide, de szólt itt a 92-től, még egy-két-három hónapig mondhatjuk, hogy vadonatúj sláger itt a Cegléd Rádióban, hisz 2026-os adal, Madison Pitbull, aztán itt lesz Dash, Medusa és Good Boys közöse is, és én is a mikrofonnál Becker Bernadett, most kevesebb beszéd, sokkal több jó muzsika ebben az órában, tartsanak azért velem.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár az ügyeletes patika a Szabadság tér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Újra lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegessé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út Sáska utca saroknál, a Bajcsi Zsilinszky téren, illetve a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció.
1: Cegléd Rádió.

lépnek színpadra, hogy a zene örömével tegyék emlékezetessé ezt az estét. Október 1-én tehát csütörtökön 18 órától az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a belépés díjtalan. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát hallhatják az ünnepeltek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.

0: Egy reggel, amikor egy jó kis köd volt, jutott eszembe ez a mondat, hogy milyen jó lenne időjárás előrejelzéshez most, hogy nézzünk egy kicsit tovább, mint az orrunk. No, de hát most éppen köd nincs, de azért nézzünk tovább, nézzük, hogy mi várható holnap. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1-10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. No, ez az igazi hőingadozás.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó. Cegléd Rádió.

0: most már a reklámok után a friss hírek után pedig indulhat az újabb óra, a délelőtt utolsó órája, Shakira is Bulnevoj kezésdalával.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, Az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Országjárásba kezdett Orbán Viktor. Erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket.
1: Az időjárásról.
11: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Shakira és Burnaboy közös dalával elindult a délelőtt utolsó órája, ezt is, meg még sok másikat is együtt tölthetjük, Becker Bernadett a mikrofonnál. Szóval tartsalak velem, töltsék velem az órát, és akkor megtudhatják, hogy mit ígérnek a csillagok. A következő komplett hétre jön a nagy heti horoszkóp hamarosan, és ezen kívül is még hasznos, fontos információk, és kiváló zenék. Mark and Bird, Belong Together, már is itt a folytatásban.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: horoszkóp, méghozzá egy komplett heti horoszkóp, természetesen szeptember 28-ától október 4-ig. Kedves Kos! A hét elején a Bika hold már előrevetíti, milyen változásokat hozhat számodra a Vénusz október 3-án kezdődő retrográd mozgása. Érdemes alaposabban átgondolnod a kapcsolataidat, és most különösen fontos lehet, hogy ne reagálj hirtelen. A hét közepén az ikrek hold felerősíti a kreativitásodat és az ötleteidet. A baráti találkozások is izgalmasabbnak tűnhetnek, és könnyebben kaphatsz kedvet ahhoz, hogy valami újba kezdj. Péntektől a rákhold miatt az otthonod és a családod kerülhet előtérbe. A hétvége jó alkalom lehet arra, hogy kipihent magad és újra elővedd azokat az ötleteidet, amelyekkel az utóbbi időben nem volt időd foglalkozni. Bika. A hét elején a hold a jegyedben jár, ezért különösen erősen foglalkoztathat, hogy milyen tulajdonságokat keresel egy társban. A Vénusz retrográdba fordulása a párkapcsolatok területén arra késztethet, hogy józanabbul vizsgáld meg, mit szeretnél valójában. A következő hetekben könnyebben lehullhatnak az úgynevezett rózsaszín szemüveg lencséi, és olyan dolgokat is tisztában láthatsz, amelyek felett korábban elsiklottál. A hét közepén a munkád és a szakmai céljaid kerülnek fókuszba, a Merkur Skorpióba lépése segíthet abban, hogy összeálljon a kép és megtaláld a következő lépéshez szükséges eszközöket. A hétvégén a rákhold miatt kiegyensúlyozottabbnak érezheted magad a baráti és párkapcsolati helyzetekben. Ikrek, ezen a héten érdemes bíznod a folyamatokban. A bikahold hétfőn új lendületet adhat és segíthet abban, hogy újra összeszed magad, miközben a Vénusz retrográdba készül fordulni. A hét közepén a jegyedben járó hold új feladatokat hozhat a munkahelyeden. Ne próbálj meg elmenekülni előlük. Ha megfelelő tervet készítesz, ezek a felelősségek hosszabb távon is a hasznodra válhatnak. A hétvégi rákhold segíthet felismerni, milyen képességeidre támaszkodhatsz. Jó időszak lehet arra, hogy fejleszd magad és tovább építsd azt, amiben már most is tehetséges vagy. Rák. A hét eleje elismerést hozhat. Ha az elmúlt időszakban keményen dolgoztál valamiért, most végre mások is észrevehetik az erőfeszítéseidet. Szerdától jobban odafigyelhetsz a kiadásaidra, a Merkur Skorpióba lépése miatt különösen foglalkoztathat a pénzügyi helyzeted, és könnyen lehet, hogy elkezdesz azon gondolkodni, hogyan tudnál többet megtakarítani. A hétvégén a hold a jegyedbe érkezik, ami magabiztosabbá tehet. Könnyebben megmutathatod másoknak, mivel foglalkoztál az utóbbi időben, és nagyobb kedved lehet ahhoz is, hogy büszkén vállald a teljesítményedet. Oroszlán, ezen a héten vezető szerepbe kerülhetsz akár a munkahelyeden, akár a baráti társaságodban. A Kosban járó telihold megmutathatta, mit szeretnél elérni, a bikahold pedig most segíthet abban, hogy konkrét tervet készíts hozzá. Szerdán a családdal és az otthonoddal kapcsolatos kérdések kerülhetnek előtérbe. A Merkur Skorpióba lépése miatt hirtelen nagyobb kedvet érezhetsz ahhoz, hogy változtass a környezeteden. Egy kisebb felújítás, átrendezés vagy dekoráció is meghozhatja a kívánt változást. Érdemes ezeket a hétvége előtt elintézni, mert a rákhold már inkább pihenésre és feltöltődésre ösztönöz. Szűz. A hét elején könnyen elveszhetsz a különböző kutatásokban és információkban. A bikahold arra ösztönözhet, hogy utána nézd olyan dolgoknak, amelyek már régóta érdekelnek. A helyi programok, kisebb kirándulások és közeli városok felfedezése is jó ötlet lehet. Ahogy halad előre a hét, egyre tisztábban láthatod saját erőfeszítéseid eredményét. A hét végére jobban megértheted, milyen lépésekre van szükséged ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Ha pedig elfogy a lendületed, érdemes a barátaidra figyelned, inspirációt meríthetsz abból, ahogyan ők szervezik a mindennapjaikat. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

elszántabbá tehet, így most könnyebben összerakhatod az összefüggéseket. A hétvégén érdemes lehet már a következő év céljain gondolkodnod, minél nagyobb terveid vannak, annál inkább megéri időben elkezdeni a felkészülést. Skorpió. A hétvégére a Merkur is csatlakozik a Vénuszhoz a jegyedben, ezért könnyebben kerülhetsz a figyelem középpontjába. Az október 3-án kezdődő Vénusz retrográd pedig arra ösztönözhet, hogy felismerd saját értékeidet, és azokat a tulajdonságaidat, amelyek igazán különlegessé tesznek. A hét elején ugyanakkor érzékenyebb és figyelmesebb lehetsz másokkal. A barátaid közül valakinek szüksége lehet a tanácsodra, ezért érdemes meghallgatnod őket. A kapcsolatban élsz most különösen sokat jelenthet a közösen eltöltött idő. Az ikrek oldalat fontos lesz, hogy diplomatikus maradj és lehetőleg kerüld a felesleges konfliktusokat. A hétvégi rákod viszont nyugodtabb, harmonikusabb időszakot hozhat. Nyilas. A hét elején változások jöhetnek a napi munkarendedben, a bikahold segíthet felismerni, mely területeken lenne szükség változtatásra vagy hatékonyabb megoldásokra. Ha a munkádban éppen átalakulások zajlanak, a Vénusz retrográd időszaka fontos felismeréseket hozhat. A hét közepén a szerelem és a kapcsolatok kerülhetnek előtérbe, érdemes megtalálnod az egyensúlyt a másokkal töltött idő és az egyedül lét között is. A hétvégi rákold régi emlékeket hozhat felszínre, nem azért, hogy a múltban ragadj, hanem azért, hogy felismerd, milyen erőt meríthetsz belőle. Bak. A Vénusz retrográdba fordulása miatt a hét elején a karriered, a céljaid, valamint a munkád vagy hobbid iránt érzett lelkesedésed kerülhet fókuszba. Most különösen jól érvényesülhetnek a vezetői képességeid. A következő hetekben a Vénusz hatására könnyebben kerülhetsz közelebb másokhoz, és egy olyan oldaladat is megmutathatod, amelyet általában kevésbé látnak. A hét közepén a fegyelem kulcsfontosságú lehet, különösen akkor, ha kreatív munkát végzel. Rájöhetsz, mennyire értékes az időd, és emiatt átgondolhatod a napi rendedet. A hétvégi rákold a kapcsolataidra irányíthatja a figyelmedet, és még világosabbá teheti, milyen kötelékekre vágysz. Vízöntő. A hét elején az otthonod jelenteti számodra a legfontosabb menedéket, a szeretteiddel töltött idő egy film, a sütés-főzés, a zenehallgatás, vagy egyszerűen a pihenés segíthet feltöltődni. Most különösen fontos lehet, hogy figyelj a saját igényeidre, és nem mindig mások elvárásait helyezd előtérbe. A hét közepén ismét a szakmai ambícióid kerülnek előtérbe. Úgy érezheted, hogy végre zöld lámpát kaptál egy fontos terv megvalósításához. A hétvége a feladatok tökéletesítéséről szólhat, ha odafigyelsz a részletekre, könnyen lenyűgözheted a környezetedet, és akár a figyelem középpontjába is kerülhetsz. És halak, a társasági élet ezen a héten kifejezetten kedvezően alakulhat számodra. A bikahold segíthet abban, hogy már a hét elején vezető szerepet vállalj egy közösségben, és könnyen lehet, hogy mások is hozzád fordulnak majd segítségért. A barátaidnak is szükségük lehet rád, adj nekik lehetőséget arra, hogy őszintén beszéljenek az érzéseikről. A másoknak adott tanácsok közben te magad is megnyugvást találhatsz. A hét közepén az ikrekold megkönnyíti az ötleteid megosztását és a tudásod átadását. A hétvégén a rákhold felszabadíthatja a kreativitásodat. Érdemes kapcsolatba lépned a művészi oldaladdal, és kipróbálnod valami olyasmit, amiben szabadon megmutathatod a fantáziádat. Így fog tenni, tehát a következő hét. Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Róbert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az Arcis kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének újabb vendége érkezik, ezúttal Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalmi díjas író, költő, drámaíró, szerkesztő. Szeptember 30-án szerdán 17 órakor kezdődik ez a találkozó, helyszíne a Déli Báb kávézó és street food lesz majd. Az est középpontjában a Neandervölgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet áll. Az íróval most is Székelyné Nagy Zsuzsanna beszélget. A részvétel regisztrációhoz kötött regisztrálni a kvházi.irodalomkukac.gmail.com címen lehet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Veleda település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
5: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult a nap második fele, Rabina és Szes közösségével indult el. A mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, ám ezekben az órákban, a következő háromban, néha-néha egy nagyobb etapra átadom a stafétát Szatmári Gábornak. Jön hétvégi ismétlő válogatásunk, de azért én is itt leszek egy-két hasznos, fontos információval. Nagyon szép délután, csodás vasárnapot! Cegléd Rádió FM 92.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak!

0: Már is indul hétvégi válogatásunk mai műsora, amelyben ma is három anyagunkat hallhatják. Először folytatjuk településfejlesztési sorozatunkat Szebeni Dáviddal. Egy óra után visszaemlékezünk 1848. szeptember 24-ére Reznák Erzsébettel, majd 2 óra után iskolakezdési kis sorozatunkban látogatunk el a Várkonyi iskolába, az igazgatóval Lefordyulával. Jöjjön tehát először a Fejlesztés terhe mellett című műsorunk, amelyben egy szegedi esemény kapcsán kérdezi Szebeni Dávidot Szatmári Gábor, de nem csak Szegedről, hanem persze Ceglédről is.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 144. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni. Szervusz, köszöntelek!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Örülök, hogy újra Cegléden lehetek itt a napfényes és szélfutta mezővárosban.
2: Így van, és egy nagyon szép, hát szerintem ott is volt egy kis szélfújás, de napsütötte, méghozzá ugye a maga tényleg a napsütés városa. Szeged, onnan érkeztél, és most erről fogunk a szegedi élményeidről beszélgetni egy kicsit, nem először, hiszen azért elég sok szál fűz téged ehhez a városhoz.
3: Igen, már elég régóta dolgozom ott az önkormányzattal is, de ahogy az egyik múltkori adásban beszéltük, a mi cégünk kapta idén a Szegedi Tudományegyetem mecénás díját is.
2: Pontosan.
3: És igen, nekünk igen, több kollégánk is szegedi.
2: Igen, igen. Na, szóval, úgyhogy Szegedhez számtalan szál fűz. Most nemrégiben ott jártál, egyébként borfesztivál is volt.
3: Így van, ugye? Most ezek a híres szegedi bornapok voltak, amik hát gyakorlatilag megtöltik a dómteret, de már nem csak a dómteret egyébként, hanem az aradi vértanúk terét is. Te, mint volt szegedi, tudod, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy már kicsordulnak az emberek a dómtérről egy kicsit így az állomás
2: felé. Nem csak a bor csordul, hanem az emberek is.
3: És többszörösen is eláztak az emberek, például csütörtökön.
2: Na hiszen.
3: Ugyanis éppen a nagy buli közepette jött a nagyjából 3 hónapja Szegeden várt eső.
2: Na, pont jókor.
3: Igen. Ellenben én videóval tudom bizonyítani, hogy a kemény mag ott maradt.
2: Nice.
3: Többek között kollégáim is, és esőben táncoltak, meg ugráltak ott a színpad előtt.
2: Élvezték, hogy végre azért van egy ilyen dolog is, hogy eső, hát nagyon-nagyon hiányzott ez, de ez egy másik problémakör. Na hát kérem szépen, mi járatban jártál? Amúgy gondolom nem borozni mentél.
3: Nem, ugye alapvetően én nem iszom alkoholt sem, hangulatért megyek általában, de most munka is volt. Szegednek van egy nemzetközi finanszírozású nagy projektje, erről beszéltünk már egyébként, ami elsősorban azt célozza, hogy némi viselkedés változás lehessen elérni a lakosok meg a vállalatok körében. Tudod, hogy például Szegeden a legtöbb zöld terület az nem az önkormányzati tulajdonú területekről tűnt el az utóbbi években, hanem a magántulajdonú kertekből.
2: Igen, beszéltünk erről, igen.
3: Cégeknek a hátsó udvarából. És ezen szeretne segíteni, meg változtatni az önkormányzat azzal, hogy mondjuk tanácsokat ad, megmutatja, hogy milyen fafajtákat,
2: hát
3: milyen cserjéket
2: érdemes. Hát igen, a klímaváltozás sem kedvezett ennek a folyamatnak, az egész biztos.
3: Így ugye? Van, igen. Így van. Ez az egyik fő tényező, a másik meg hát az emberi viselkedés, hogy a régi módszerek már nem működnek, ahogy igen. Régen gondoztuk a kerteket, de az újakban meg segítségre van szükségük, hogy egyáltalán mit ültessenek, milyen virágok, vagy éppen cserjék, esetleg fák azok, amik bírják ezt a klímát, igen. Ezeket hogy kell gondozni, és egyébként meg hogyan lehet, ezen dolgozik az önkormányzat, a közösséget bevonva úgy közös üggyé tenni.
2: Igen, mert ezek
3: dolgokat.
2: Működnek. Itt akár most hirtelen Ceglédre gondolok, hogy vannak tényleg akár ilyen társasházi részek is, ahol ez nagyon szépen működik, van, ahol meg nem működik. Valahol kiszárad a fű, meg mindenféle növény, máshol pedig nagyon szépen búrjánzanak szinte, ott, ahol a lakók összefognak.
3: Így
2: tehát
3: van.
2: Nagyon sokat számít ez.
3: Erre jó példa a szeretett csoki házunk.
2: Igen.
3: Egyébként, ahol még díjakat is nyernek a kertet gondozó hölgyek.
2: Igen.
3: Hiszen
2: igen,
3: nagyon
2: igen.
3: Szép.
2: És nem ez az egyetlen
3: jársz.
2: Hely itt a városban, hál' Istennek. Na,
3: így
2: de
3: van.
2: Vissza Szegedre most, ott zajlott egy rendezvény, aminek a fő témája a környezet tudatosságra való nevelés volt, és oda hívtak meg téged előadónak, ha jól
3: nem,
2: tudom.
3: Nem, nem, én műsorvezető voltam.
2: Műsorvezető voltál.
3: Úgyhogy már-már kollégák vagyunk, de igen, én voltam a műsorvezető, de közben mi ugyanebben a projektben csak az Európai Unió megbízásából csináltunk egy másik feladatot is, ugyanis ismeretterjesztő filmet forgattunk.
2: Uh-huh.
3: magáról a projektről, úgyhogy egyszerre párhuzamosan futott egyébként több feladat, mert egyébként még fókuszcsoportos kutatást is csináltunk az közben ilyen. Egy másik projektünkhöz, ami részben kapcsolódik Szegedéhez, de igen, ez a rendezvény a RiGreenX projekthez annyiban kapcsolódik, hogy ez is egy eleme annak, ahogy a lakosságot megpróbálják az önkormányzatnál bevonni, ismeretet terjeszteni. Csak mondok egy példát, hogy lakossági bevonásra.
2: Igen.
3: Lehet, hogy hallottál róla, hogy Budapesten már működik ez a fa öntözéses közösségi önkéntes applikáció.
2: Ami sokat nem tudnék róla mesélni, de na, mi majd olyan, te mesélsz.
3: Regisztrálsz alkalmazásban, kiválasztod, hogy hova tudsz elmenni locsolni fát.
2: Rendszeresen.
3: Locsolni rendszeresen, vagy ha nem is rendszeresen, de hol ide, hol oda. Utána meglocsolod, regisztrálod, hogy na, én ennyi, körülbelül ennyi vizet locsoltam rá, és ekkor. És akkor így szépen nyomon lehet követni.
2: Aha, nem buta dolog.
3: Hol milyen öntözések voltak. Na most ennek mintájára Szegeden is csináltak egy ilyen faéltető kezdeményezést, ez a neve. És ugye szegediek közössége elkezdett járni ezekhez a közterületi fákhoz egyébként, tehát itt azért foglalkoznak a közterülettel. Hogyne? Is.
2: Persze.
3: Na például ezen a rendezvényen a végén egyébként mondjuk őket is díjaztuk. Például aki a legtöbbet öntözött, van, aki több mint 100 alkalommal ment ki az utóbbi hónapokban Szegeden fát locsolni, közterületi fát, de emellett díjaztunk ott olyanokat is, akik helyszínen ezen a kis fesztiválon pecséteket gyűjtöttek, különböző játékokkal, vagy kvízeknek a kitöltésével, vagy gyerek-felnőtt kategória is. Ezeknek a témája nyilván valamiféle, vagy a növényekkel, vagy a beporzó rovarokkal, vagy ugye mondjuk a klímával kapcsolatos.
2: Ez is fontos bizony.
3: Játék. Vagy éppen kvíz.
2: Sokan vettek részt ezen a rendezvényen? Hol volt ez egyébként?
3: Ez a Széchenyi téren volt Szegeden, a Városháza előtti nagy tér.
2: Igen, hát az gyönyörű önmagában is.
3: Igen, ikonikus nagy platánfákkal. De mondok még egy, ha már platánfákról van szó, volt ebben olyan érdekesség is, amikor ott volt egy ilyen kis vezetett túra a szegedi fák doktorával.
2: Igen.
3: Nagyon nagy erdőápoló, tehát tanár úr egyébként, ő tanítja is ezt. Körbe lehetett menni, ott volt egy kis útvonal, elmesélték a lakosoknak, akik úgy érdeklődtek, ott volt egy ilyen 30-40 fő mondjuk, hogy ez a fa miért érdekes, mit kell tudni, hogy igyekszünk megőrizni az állapotát, utána ki lehetett próbálni, megmutatták, hogy egy fát hogy vizsgálnak meg, hogy most akkor milyen a belseje. Biztos aha. Hallottál már erről, Szegeden is alkalmazták már egy ideje. Több éve ez a 3D fakop, ez a neve.
2: Hogyne, itt is volt erről szó, bizony-bizony, ami úgy belelát a fába, úgymond, ugye, hogy is megnézi, hogy belül milyen, mert kívülről teljesen egészségesnek tűnik, aztán kiderül, hogy a belső része meg már teljesen korhat.
3: Emlékszel még, hogy ez hogy működik?
2: Hát ezt pontosan nem tudom.
3: A hangterjedését méri. Ez úgy néz ki, hogy körben felerősítesz. Ez egy összefüggő szerkezet. Fémből van. Az egyik rész, arra kis kalapáccsal rá kell ütni. Ugye a szerkezet a fába továbbítja a hangot, és így szépen körbe kopogtatod mindegyiket, mondjuk háromszor. Szépen körbe mész, és utána tud neked kirajzolni egy képet, hogy hogy terjed a hang, és abból következtet aztán a program arra, hogy milyen állapotban van a fa belseje. Na, ilyet is ki tudtak próbálni ott a lakosok, hogy jobban értsék, hogy mondjuk hogy vizsgálja meg az önkormányzat ezeket a fákat, és akkor mondjuk jobban megértik, hogy senki nem akar egyébként szórakozásból fákat kivágni.
2: Persze.
3: És nem ránézésre mondják meg, hanem ténylegesen van vizsgálat. Ugyanis, hogyha ezt nem csinálják, ezeket a dolgokat, és nem távolítják el a veszélyes fákat, akkor lehet, hogy úgy járnak, mint tegnap a ceglédi vonalon, a MÁV.
2: Bizony, ráborult a vezetékre.
3: Ráborult a fa. Ez egyébként nem feltétlenül a MÁV hibája, hanem már a klímaváltozást
2: benne
3: látjuk
2: van,
3: ebben.
2: Persze, igen, igen.
3: Vagy esetleg úgy járnak, mint Szegeden a Széchenyi téren, ahol idén volt olyan, hogy egy ág, egy körülbelül, hát nem embernyi, annál valamivel kisebb, leszakadt.
2: Igen.
3: Egy valamivel szelesebb időben, egy hölgy ült egy padon, eltalálta, súlyos sérülés.
2: Jaj.
3: Na, igen. Szóval senki nem akar egyébként fákat kivágni, de időnként muszáj.
2: De észnél kell lenni, és így, persze.
3: És igen. Ezeket megvizsgálják szakemberek, és akkor esetleg nem írnak olyan sületlenségeket mondjuk a kivágott fatuskóra politikai aktivisták, hogy nem voltam beteg.
2: Ja, hát igen.
3: Látunk ilyeneket. Hát ez,
2: igen, jól hangzik, de azért a szakemberek véleményében picit jobban megbízom.
3: Igen, ezzel én is így vagyok. Szóval ez egy nagyon jó bevonás volt, de nagyon érdekes volt még gyerekeknek például, hogy ott Magyarország famászó bajnoka, hogy ilyen is van, tudod, ilyen...
2: Na hiszen.
3: Ilyen
2: hát abban indultam volna én is gyerekkoromban, én nagy famászó voltam annak idején.
3: Ez így a faápolók között inkább egy ilyen verseny, vagy éppen az ilyen elhárító szakemberek között, ilyen alpin technikusok között zajlik amúgy a verseny, tudod, heveder, karabiner, beleülő.
2: Hát, kell a biztonság, persze.
3: Biztosítva, igen. És egyébként olyan a verseny, hogy ki tud minél gyorsabban felmenni, és egy ilyen, mintha lombfűrész lenne, vagy hát ilyen, kicsit ilyen szabja-szerű valami, azzal kell megkondítani bizonyos harangokat. Tehát a versenyen nem vágnak,
2: persze,
3: hanem megkondítanak. Itt most nem verseny volt, hanem úgy szervezte az önkormányzat, hogy egy egyébként is elkorhat, illetve nem is elkorhat, hanem megsérült ágat, ami dörzsölt egy másik ág, és veszélyessé vált, azt ott élőben levágta az alpin technikus, Magyarország háromszoros famászó bajnoka, majd pedig megnézte a közönség, hogy hogyan dolgoznak, hogyan eresztik le aztán biztonságosan ezeket a ágat, és ez érdekes mondjuk gyerekeknek is, felnőtteknek is.
2: Fú, nagyon szalad az időnk. Mit lehet ebből hasznosítani itt Cegléden? Van rá mód?
3: Nagyon szeretném egyrészt, hogyha a szegedi kollégákat el tudnánk hívni tapasztalatcserére, mondjuk az önkormányzatnak azokkal a szakembereivel, akik erre nyitottak. Azon kívül pedig én jó gondolatnak tartom,

0: zárásként itt meg is említenénk, hogy a Hosszú Csemői Tőzegláb csapatával a Településfejlesztési Szövetség szervez 3 alkalom környezetvédelmi szemléletformálást a következő hetekben.
1: Tehát már indul akkor a program tulajdonképpen.
0: Így van, csak ez egy kicsit más jellegű, ott a vízőrzésről lesz szó, meg lesz hűlős bemutató, gyermekpszichiáter, állatterápia egy kicsit, szóval én vegyeset csináltunk a Hosszú Csemői Tőzegláb csapatával, egy vegyes rendezvényt terveztünk meg. Ebből egy csemőben lesz, csemő külterületén, 2 pedig Cegléden majd. Hírekkel kapcsolatban ma jelentkezünk.
1: Természetesen erről is szólunk majd a fejlesztés terve mellett későbbi részeiben. Hát ez volt akkor a 144. rész. Örülök, hogy Szegeden ismét jól érezted magad.
0: Ott mindig.
1: Én is mindig jól éreztem magam, úgyhogy meg tudlak érteni teljesen, és azért hozzad a jó híreket majd innen, akár a Gerjapartról, akár Cegléd más területeiről, és mi nagyon szívesen beszélgetünk erről, én azt hiszem mind a ketten. Úgyhogy Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor további jó munkát, várjuk a híreket ezekről a bizonyos kis lakossági találkozókról is.
0: Köszönöm, jövő héten találkozunk.
1: Úgy legyen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut.
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Ünnepeljük együtt a zene világnapját, október 1-én különleges hangversennyel várja a zenekedvelő közönséget a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepi tanárdiák előadáson az iskola tanárai és növendékei közösen lépnek színpadra, hogy a zene örömével tegyék emlékezetessé ezt az estét. Október 1-én tehát csütörtökön 18 órától az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a belépés díjtalan. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát hallhatják az ünnepeltek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Robbanó szerep után kutat a rendőrség és a hadsereg az egyik brit légi támaszpont közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány még idén, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, az intézkedésnek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légi támaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságoknál járatuk aktuális helyzetéről. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

elindult egy újabb óra, Alex Kenzsivel indult el, és Lost Frequencies-zel folytatódik, velük lesz Basti is. Egy újabb óra, amiben jön egy újabb beszélgetés, hogy ki a vendég és mi a téma, hamarosan elárulom, addig is jöjjenek a kiváló muzsikák.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklám.

0: A múlt héten emlékezett meg Cegléd városa a Kossuth toborzó ünnepélyen arról a jeles történelmi eseményről, amelynek során maga Kossuth Lajos látogatott el hozzánk, és mondta el legendás toborzó beszédét. Ennek pontos dátuma 1848. szeptember 24-e volt. 2026. szeptember 24-én pedig a Cegléd rádióban elkészült az a beszélgetés, amit már is hallhatnak. A Kossuthot kiválóan ismerő történésszel Reznák Erzsébettel Szatmári Gábor beszélgetett az évforduló napján. Cegléd rádió.
1: Kedves hallgatók, egy igen jeles napról lesz szó a következő percekben. 178 évvel ezelőtt történt dolgokat elevenítünk föl, ki mással, mint Reznák Erzsébettel, akit nagy szeretettel köszöntök itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Kezdjük csókolom.
2: Jó napot kívánok!
1: No hát, kiről másról beszélgethetnénk, mint Kossuth Lajosról, nem először, na de hát éppen szeptember 24-én meg különösen Kossuth Lajosról kell beszélnünk. Hát bizonyára nagyon sokan tudják a kedves hallgatók közül is, hogy 1848-ban ezen a napon Kossuth Lajos itt járt, és nem csak így erre sétált, hanem bizony egy nagyon fontos politikai esemény történt, és ennek volt ő a főszereplője, hiszen az a bizonyos alföldi toborzó körút ugye már itt indult Cegléden. Na hát ennek előzményeit és utózmányait is fogjuk majd egy picit kitárgyalni Erzsikkel. Hogy is indult ez a történet, és tulajdonképpen mikor fogalmazódott meg Kossuthban és társaiban az, hogy itt valamit muszáj lesz tenni?
2: 1848. szeptember 24-én egészen pontosan Pesten a képviselőház ülésén közölte ezt Kossuth az akkori és a ma is így mondanánk, hogy napi rend előtti felszólalásában. Szót kért és bejelentette, hogy jön Ceglédre, megkezdi a népet felhívni. Ugyanis az események nagyon gyorsan haladtak egymás után, igen, és addigra vált az valóra, vagy lett igaz a hírből, hogy Jelasics és ez a bizonyos hadserege átlépte a Drávát magyarán.
1: Igen. Magyar területre lépett.
2: Így van, igen, és azt még nem tudták pontosan, Kossuth sem, meg senki sem, hogy Budának vagy Pestnek indul-e, de azt tudták, ahogy az Kossuth bejelentette, Kossuth is bejelentette, hogy ez egy törvénytelen lépés a magyar, ahogy azóta nevezik, törvényes forradalom ellen. Tehát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a magyarok, hanem az osztrákok közvetetten, pedig Jelasics sértette meg a törvényeket, amikor fegyverrel indult Magyarország ellen.
1: Igen, erre muszáj volt valamit felelni, és hát akkoriban még ugye nem volt olyan igazi nagy magyar hadsereg, ami speciális a magyar hadsereg lett volna.
2: Úgy van, hiszen emlékszünk rá, ez az egyik követelés volt már március 15-én is, hogy legyen magyar hadsereg.
1: Igen.
2: De hát sok idő nem volt gondolkodni, hiszen az hadsereg szervezése egyébként már tulajdonképpen áprilisban is elkezdődött, már csaták is folytak elvétve délvidéken augusztusban, de hát az előbb említett dátum, szeptember 24-e, az egy sorsdöntő dátum volt, mert azért volt választási lehetősége a magyar parlamentnek, hiszen az volt a törvényesség főre akkor is. Mondhatta volna azt, hogy semmi sem történt, vagyis azt mondhatta volna, hogy megadom magam,
1: igen,
2: és mondhatta azt is, hogy vállaljuk az önvédelmet.
1: Igen, bizony, bizony. Hát muszáj is volt akkor tényleg lépni, és hát hogyan jutott el a hír egyáltalán Ceglédre, hogy érkezik Kossuth Lajos, hiszen ugye akkor még nem volt olyan technika háttérben, igen, telefonok, még telex sem volt annak idején, tehát egyszerűen felült a vonatra, ami már volt viszont, igen, hál' Istennek, olyan, felült a vonatra, és elindult Ceglédre. Hogyan értesült erről Cegléd népe?
2: Sok mindent tudunk erről a napról, ezt pontosan nem tudjuk. De én gyanítom, hogy ha nem is létezett telex, de távíró,
1: az már
2: méghozzá
1: volt
2: az előbb említett vasútállomáson, a vasút jóvoltából, biztos, hogy előre értesítették Kossuth jöveteléről a várost, egészen pontosan Bobori Károlyt szokták emlegetni,
1: igen,
2: aki az akkori plébános volt Cegléden, és Kossuth elkötelezett híve, tehát biztos, hogy a hír az eljutott már korábban is, hogy jön Kossuth.
1: Igen. Igen, igen, de csak néhány órával korábban.
2: Igen.
1: Igen.
2: És hát Kossuth nem mindennapi szervező volt, meg gyakorlatias ember, mert meg kellett szerveznie a pesti bejelentéstől azt is, hogy ugyan van vonat, de hogy jut el Ceglédre? Ki kísérjék? Látszik a dokumentumokból, hogy mindenre gondolt, hozott magával újságírókat. Ugye ez már nekünk
1: már
2: is ismerős.
1: Is. Igen, igen.
2: Akik egész útjáról végig tudósították az akkori újságokat. Az újságírók között volt testőr is, aki önként ezt a feladatot látta el, hiszen nem tudhatták,
1: hát
2: mi fogadja itt
1: őket. Zavaros időket éltek akkor.
2: És egyúttal kihasználta a szerveződő katonaság is ezt, hogy Kossuth egy külön vonattal jön, hát akkor még nem a mai nyugatiból, mert olyan munkatárs is jött vele, azt írja, egyébként egy ceglédi ember volt, hogy ő neki a, hát azt nem írja, mert gondolom titkos volt, hogy ő neki a hadsereggel volt dolga Cegléden, meg aztán tovább ment Nagykőrösre is, de ő is erre a vonatra szállt. Szóval meg kellett szervezni ezt az utat.
1: Igen, igen. És aztán azt is, azt az utat is, ami a vasútállomástól bevezetett a piactérre, az akkori piactérre. Ott evidens volt, hogy ott fog felszólalni majd Kossuth, nyilván ott mindig is nagy tömeg volt. De hát ezt meg kellett szervezni. A vasútállomás akkoriban ugye nagyjából a mostani felüljáró környéke táján volt,
2: igen,
1: ugye,
2: igen,
1: ha jól tudom.
2: Igen. Igen. És hát ahogy mondtam, Kossuth a rögtönzések embere is volt, miközben előre is tervezett, mert ez másképp nem lehet. A rögtönzéshez tartozott, hogy amint leszállt a vasútállomásról, ő meg az előbb emlegetett kísérete, ott találkozott 300 csatapróbált önkéntessel.
1: Már akkor ott voltak.
2: Akik hazafelé mentek, tehát nem, itt csak átszálltak, mondanánk mai szóval. Persze meglátták Kossuthot, vigyázba álltak, Kossuth köszöntötte őket, és felkérte arra is, hogy ne menjenek még haza, hanem kísérjék őt be a főtérre, majdnem azt mondtam Kossuth térre.
1: Igen.
2: Hát el lehet képzelni ezt a menetet így, ahogy Kossuth, aztán mögötte ezek a valóban egyenesen a csatatérről vonuló katonák, zászlók, meg persze a város vezetői, a főbíró, pontosan nem tudjuk ki, de hát ő biztos, hogy ott volt,
1: igen,
2: és egy cigányzenekar is, akik
1: elmaradhatatlan,
2: igen. Így van, húzták a nótákat, és így vonultak be, valóban kicsit Árkon-Bokron keresztül, hiszen nem létezett még Vasút utca Ceglédben.
1: Persze, például.
2: Azt se tudjuk pontosan, hogy hova. Én föltételezem, hogy egyesek szerint a Vadember szállóba, ez a mai
1: katolikus
2: iskola.
1: Igen.
2: De én föltételezem, hogy a Városházán is valahogy, hát le kellett pakolni személyes
1: volt,
2: holmiukat például, és azt is föltételezem, hogy nem rögtön a térre ment, ami már addigra valóban tele volt. Hiszen aznapra egy népgyűlést is hirdettek, kicsit más ügyben, és hát az embereket ez mindig érdekelte, de hát képzeljük el azt a hírt, amikor azt terjedt el, ehhez nem kellett semmi különös eszköz, csak szájról szájra járt a
1: hír. Igen.
2: Jön Kossuth.
1: Ez ma is működik még egyébként, igen, ez a módszer egyébként valóban. No, hát ott várták, tehát nagyon sokan, hát nem volt felépített pulpitus, meg nem készültek azért ilyen dologra. Nyilván a ceglédiek ott rögtönözni kellett hirtelenjében, ugye?
2: Igen, hát rájöttek, hogy Kossuthot látni kell.
1: Hát muszáj.
2: Ugye ez a szónoklatoknak a sajátossága, hogy ki kell emelkedni fizikailag is a tömegből.
1: Abszolút.
2: Ezt gyorsan megoldották a ceglédiek, a Városházáról kihoztak egy asztalt, és odaállították föl Kossuthot. Ja, és jöttek vele azok a szakemberek, akik végrehajtották a toborzás apró munkáját.
1: Igen, hát ez adminisztrációval is jár, stb.
2: Tehát nem csak beszéltek, hanem,
1: igen,
2: ahogy mondtam, a gyakorlatban is végrehajtották azt, amit Kossuth onnan a rögtönzött szószékről mondott.
1: Hú, és amit nem tudunk pontosan, ugye, tehát legalábbis szóról szóra nem tudjuk, hogy mit mondott, pedig itt volt vele Jókai Mór is.
2: Úgy van.
1: Aki hát csak csodálva figyelte Kossuthot, ahelyett, hogy jegyzetelt volna.
2: Jegyzetelt, adjunk neki elégtételt, meg is jelent a ceglédi beszédről szóló írása az egyik napilapban is, akkori napilapban, meg később 1868-ban egy kötetben, és ebben azért bár nem írta le szó szerint a Kossuth beszédét, de mindenképpen az övé a legszebb mondat, ami erről elhangzik, hiszen azt mondja, hogy hogy nézett ki Kossuth, fekete volt rajta minden, fekete kalap, hátralengő, fekete tollal, oldalán kard, de amikor szólt, akkor bíbor és arany volt rajta minden. Hát ez a legjobb megfogalmazás, hiszen sajnos film vagy fotó
1: még nem készült. Illetve hát tulajdonképpen már a fotózás mint olyan létezett, igen, de erre még nem gondoltak akkor hirtelenjében.
2: Igen. Egyébként érdekes tulajdonképpen valóban, hogy a 48-as eseményekről, személyekről 48-ban nem készült fotó, tudomásom szerint Magyarországon, na de hát azért volt annál fontosabb dolguk is,
1: akkor
2: azt
1: igen,
2: gondolom.
1: És nem volt olyan egyszer egy kattintás, ugye, mint manapság egy fotót elkészíteni. Hány ezren várt itt Kossuthot, tudjuk-e?
2: Hát szintén az újságíróktól tudjuk, akikről azért azt is tudjuk, az előbb emlegetett testőrtől Csernátoni Lajosnak hívják, hogy ő mindenek előtt Kossuth hívő ember volt. De hát azért ne tagadjuk meg tőle az objektivitást, hát legalább 2000-en biztos voltak azon a téren.
1: Az ezt már látszik. Igen,
2: igen, ezt onnan tudjuk, hogy legalább 2000-en még indultak aznap este a harctérre. De ennél többen kellettek, hogy legyenek.
1: Nyilván családtagok is ott voltak, stb. Tehát...
2: És nők, igen, vagy kísérők. Igen, igen. És hát ezt a teret, a Kossuth teret úgy kell elképzelnünk, mint ma.
1: Igen.
2: Tehát már úgy értem, hogy nagyságra ez nem nagyon változott. Az az épület, amely előtt Kossuth beszélt, azt az épületet cserélték le azóta.
1: Igen, és hatásos beszéd volt, hiszen tényleg nagyon sokan csatlakoztak, és az a döntés tulajdonképpen ott született meg, igen, helyben, hiszen még reggel nem is tudták, hogy ők be fognak rukkolni a seregbe, ugye?
2: Igen, igen, nem tudták valóban. El ne feledkezzünk, bár ugye nem ismerjük a Kossuth beszédet, de biztos, hogy hozta magával titkára, mert neki titkára is volt, hozhatott magával egy tekintélyes csomagot, amiben egy kiáltvány volt, vagy felhívás, ami megjelent az újságban is, és ami ezen a napon kelt. Igen. Szeptember 24-én.
1: Friss volt.
2: Így van, és ebben mondott, leírt gondolatait, föltételezem, hogy szóban is elmondta, de tudjuk ezt is, hogy Kossuthról, hogy ő nem mondott el egy beszédet kétszer, hanem mindig, amit sugalt a helyzet, azt is hozzátette.
1: Igen, igen, igen. És ennek lett a hatása az, hogy tényleg sokan beálltak a honvédseregbe, és mennyire volt előre megtervezve az, hogy merre felé folytatódik az útja majd Kossuthnak az a földön?
2: Ő azt mondja, hogy megyek, amerre tudok, és sokan azt mondják, hogy a vasút is befolyásolta ezt, nyilván, és legyünk őszinték, biztos, hogy így volt. Meg hát adta a helyzetet az Alföld, hiszen a jobbágy felszabadítás az az alföldi emberek számára, igen, jól látható eredményt, megvédhető eredményt jelentett.
1: Igen, igen. És akkor innen pedig Nagykőrösre vezetett az útja, szekérrel ment át, ha jól tudom, ugye?
2: Igen, igen. Nagykőrös ott aludt, aztán másnap Nagykőrös Kecskemét volt egy nagy gyűlés helyszín,

0: hányan indultak el a harctérre?
1: Fú, nagyon vészesen fogy a műsoridőnk. Beszéljünk egy nagyon picit arról, hogy igazából Cegléd mikor kezdett úgy méltó módon megemlékezni erről a napról?
0: Hát a kiegyezésig semmiképpen.
1: Hát addig nem volt szabad, igen.
0: 1867 után mindenképpen, bár Cegléden ezt sokáig összevonták, legalábbis gondolatban, március 15-ével, ami ugye egy általános ünnep volt. Érdekes, a helyi sajtó az megemlékezett, amikor már létezett erről a napról, ez a 19. század vége, és érdekes, hogy az emléktáblát, ami ott van ma a Kossuth téren, csak 1931-ben állították.
1: Érdekes, igen.
0: Ritkábban ünnepelték, de a szocializmus éveiben is ez ünnepnek számított, és aztán, ahogy itt a napokban tapasztaltuk, a rendszerváltozás után, ezelőtt 30 éve került be végképp a ceglédi ünnepek közé.
1: Méghozzá hát az egyik legnagyobb ünnep, hanem a legnagyobb mondhatni, ami tényleg speciálisan ceglédi, mert
0: igen,
1: ilyen nincs másik, mert első hely csak első hely van, és ez volt az első hely, ahol Kossuth elmondta azt a beszédét, amivel nagyon sok embert arra biztatott, hogy lépjen be a seregbe, ami aztán egész Bécsig zavarta Jellasi csoda gyávát.
0: A gyávát,
1: ugye, annak idején, ahogy ezt Petőfi megírta, és ezek az ünneplések, hát ugye most így a 150. évforduló táján indultak, akkor
0: igen,
1: ugye pontosan mondhatni.
0: 96-ban.
1: Igen, és hát kérem szépen, azóta az egyik tényleg legnagyobb megmozdulás, legtöbb embert megmozgató ünnepségsorozat, és nagyon büszkék lehetünk rá.
0: Igen, magában ez is egy szokatlan vagy egyedi dolog, hogy egy városi fesztivált, ahogy ezeket mostanában nevezik,
1: igen,
0: egy történelmi személyiség köré szerveznek. Hirtelen nem is tudok ilyet mondani többet az országban, biztos van, de általában szokott lenni megyfőző verseny, rétes sütés.
1: Igen, hasonlók vannak nálunk is egyébként, de
0: igen,
1: ez kiemelkedik mindenképpen,
0: igen,
1: a
0: igen,
1: többi közül.
0: És
1: igen,
0: hát még egy mondatot gyorsan, ami ide tartozik, hogy 2014-ben az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére is fölkerült a Kossuth kultusz ceglédi hagyománya, tehát most már nekünk egy papírunk is van erről, hogy a Kossuth kultuszban mi Cegléd-város vagyunk a legjobbak.
1: Igen, a legelsők és a legjobbak. Igen, hát ez azt hiszem nagyon fontos volt, hogy elhangozzék, és ez a beszélgetés ugyebár pont az évforduló napján, szeptember 24-én készül, igen, a kora reggeli órákban, ekkor már azért sejtették, most megvallom, ugye 8 óra múlt nem sok perccel, amikor beszélgetünk még reggel, ilyenkor már sejtették a ceglédiek, hogy nagy napjuk lesz?
0: Én szerintem ez nagyjából az az időpont, amikor Kossuth megjelenik kardosan, útra készen a parlamentben, és
1: igen,
0: megteszi ezt a bizonyos bejelentését. Biztos, hogy ezután következett a híradás, de mert ez a kardosan,
1: igen,
0: útra készen, hát ez is egy jó,
1: jó szlogen volt.
0: Köszönöm. Fogás igen volt, ami azt mutatta, hogy azonnal kell cselekedni. De hát azért attól, hogy bejelentette, meg útra kelt, eltelt azért egy-két óra.
1: Fú, hát izgalmas nap,
0: igen,
1: lehetett. Jó lenne időgéppel visszautazni és,
0: igen,
1: átélni azokat az eseményeket. Hát mi most így a rádió segítségével próbálkoztunk egy picit ezzel az időutazással, amiben a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet volt segítségemre, akinek nagyon szépen köszönöm nem csak ezt a beszélgetést, hanem azt a sok évtizedes munkát, amivel ezt az egész történet, ezt a Kossuth kultuszt azért ő is ápolja és építi. Köszönöm szépen, Erzsike.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak!

0: még meg is.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Vadon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Róbert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az Arcis kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének újabb vendége érkezik, ezúttal Darvasi László József Attila és Eszterházi irodalmi díjas író, költő, drámaíró, szerkesztő. Szeptember 30-án szerdán 17 órakor kezdődik ez a találkozó, helyszíne a Déli Báb kávézó és street food lesz majd. Az est középpontjában a Neandervölgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet áll. Az íróval most is Székelyné Nagy Zsuzsanna beszélget. A részvétel regisztrációhoz kötött regisztrálni a kvhazi.irodalomkukac@gmail.com címen lehet. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
2: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Na, milyen volt a nyaralás?
9: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
10: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Robbanó szerep után kutat a rendőrség és a hadsereg az egyik brit légi támaszpont közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány még idén, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, az intézkedésnek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légi támaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságoknál járatuk aktuális helyzetéről. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön.
1: Az időjárásról.
10: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, azt az órát, amiben véget ér majd hétvégi ismétlő válogatásunk, hogy milyen beszélgetéssel hamarosan elárulom, hogy milyen zenével folytatjuk, már is Teddy Swims, Lose Control, már is itt a 92.5-en.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!
4: Bám, amit féltettem, mint csillag az égen. De ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort. Ha a múltat nem tudom jóvá tenni,

0: távol.
1: Bizony lassan már le is pörgött az első hónap a 2026-27-es tanévből, aminek azért még bőven az elején járunk, hogy indult ez a fontos időszak a Várkonyi iskolában. Erre volt kíváncsi Szatmári Gábor, is hívta meg a Cegléd Rádió stúdiójába az intézmény igazgatóját, Lefort Gyulát, aki sok érdekes információval érkezett hozzánk. Hétvégi válogatásunkat a vele készült interjúval zárjuk.
2: Cegléd Rádió 92.5.
3: Kedves hallgatók, folytatódik tehát kis iskola kezdési sorozatunk, és ma a Várkonyi István általános iskolába fogunk ellátogatni, pontosabban az igazgató úr, Lefort Gyula látogatott el hozzánk ide stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, igazgató úr, szervusz!
4: Ja, nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: No hát, nézzük csak, hogy hogyan is indul ez a 2026-27-es tanév. Már el is indult, már jó 3 hét le is pörgött belőle. Hát még túl sok tapasztalat nincsen nyilván. Egy kicsit nézzünk még vissza azért a tanévkezdés előtti néhány hétre, néhány hónapra. Ugye nyáron is mindig van dolog az iskolában, ilyenkor szoktak zajlani a felújítások, stb. Ezek hogyan sikerültek most nálatok?
4: Köszönöm szépen, szokás szerint tisztasági festés megtörtént, néhány teremfestése megtörtént, szülők segítségével parkettát csiszoltak,
3: az igen.
4: Lakoztak. Nagyvárkonyiban, Rákóczi úton a bejáratnál linoleumot sikerült cserélnünk, nagyon föl volt szakadozva.
3: Na, az jó.
4: Úgyhogy igen, ezek a szokásos dolgok megtörténtek.
3: Ezek megvoltak, és ez akkor nem volt akadálya, hogy elindulhasson aztán a tanév. Hány diákkal kezdtetek? Hány új elsős érkezett, tudjuk-e így fejből?
4: Fejből meg nem tudom mondani. Az igazság, hogy állami iskolaként, beiskolázási körzettel rendelkező iskolaként folyamatos változásban vagyunk. Nem tudom, hogy jelenleg éppen mennyi. 3 elsős osztályunk indult.
3: Na, hát ez már sokat elárul.
4: Létszámot hagyd ne kelljen mondanom, jó, mert rendben. Folyamatosan mennek el, családok is érkeznek is Ceglédre. Ez egy ilyen város, úgy
3: igen.
4: Tűnik.
3: Igen, hát ugye az elsősök is egy kis izgalmat adnak, meg aztán a 8-osok, ugye,
4: igen.
3: Hiszen számukra az az utolsó esztendő ott, és már illik őket fölkészíteni arra, hogy merre tovább, és hát nyilván erre nagyon odafigyel az iskola. Ennek az iskolának is, mint más iskoláknak is vannak specialitásai, úgymond, miket emelnél ki ezek közül?
4: Hát továbbra is idegen nyelvű matematika tagozat, illetve van sportosztályunk.
3: Igen.
4: A felmenő rendszerben, de ha már 8-osok, igen, azt gondolom, hogy az általános iskolának a legfőbb feladata az, hogy fölkészítsük a középiskolai felvételire a gyerekeinket, és mindenki olyan helyre tudjon menni tovább tanulni, amit szeretne. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, idén egyébként 16-án, szeptember 16-án meg volt a pályorientációs napunk.
3: No.
4: Kint volt a honvédségtől, 5 katona bemutatót tartottak, szülők érkeztek, rendőr volt nálunk, ipartestülethez mentek a 7-esek, 8-osok. Elég sok rétű programmal készülünk mindig, de az igazság, hogy a Várkonyiban tényleg minden nap egy kicsit pályorientáció. Tehát a
3: igen.
4: Kollégáim nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy folyamatosan beszélgessenek a gyerekekkel arról, hogy ki mit képzel a jövőjébe, hogy képzeli a jövőjét, tehát hogy milyen szakirányba tud menni. De nagyon hamar el kell kezdeni. De nagyon büszke vagyok egyébként a tavalyi 8-osokra is. 25%-uk, 1/4-ük ment gimnáziumba.
3: Az szép. Igen.
4: Gyakorlatilag majdnem a fele a 8-osoknak olyan iskolába ment, ami nem gimnáziumi ugyan, de érettségit adó, technikumi képzést választott,
3: aha.
4: És a maradék körülbelül 1/4 az, aki szakmai képzésre ment. Én azt gondolom, hogy ezzel bőven az országos átlag fölött vagyunk.
3: Az jó.
4: Tehát elmondhatom, hogy az a fő feladat, ami egy általános iskola előtt áll, felkészíteni őket a középfokú felvételi eljárásra, az nagyon sok éve nagyon jól működik az intézményben.
3: Igen, igen. Hát ez kellenek ugye a pedagógusok is, meg kell a kapcsolat a szülők és a pedagógusok között is. Éppen most mondtad, hogy a szülői munkaközösségi értekezlet is nem régiben volt, és hát azt hiszem, hogy ez is meghatározó ebből a szempontból, ugye?
4: Én azt gondolom, hogy a Várkonyi is közösség jó. Évekkel ezelőtt született egy szlogenünk, hogy Várkonyisnak lenni jó, nem mi találtuk ki. Egy kisgyermek mondta, egy tanuló mondta, és valahogy mi ebbe belekapaszkodtunk annak idején, még az előző vezetővel, de továbbra is azt gondolom, hogy Várkonyisnak lenni jó. A közösségi élmény, amit mi szeretnénk adni a gyerekeknek, az megvan, ehhez persze kellenek a szülők, és valóban éppen tegnap volt az SMK-s gyűlésünk, és nagyon konstruktívan állnak a dolgokhoz, nagyon jól látják a világhelyzetét a szülők is. Úgyhogy én nem panaszkodom, sőt, kifejezetten örülök, hogy ebben az intézményben dolgozhatok, büszke vagyok a Várkonyira.
3: Igen, hát ez az is kell, ugye, hogy olyan tantestület is legyen, vannak-e problémák most a kosárlátottságban, stb.
4: Hála Istennek azt mondhatom, hogy nem.
3: Na,
4: sikerült a nyáron is felvenni jó pár kollégát, és most egyelőre ebben a három évben azt mondhatom, hogy jó döntést hoztam. Van hiány, természetesen van hiány pedagógus téren. Jelenleg mi úgy indultunk neki az évben, hogy nincsen szakos problémák, nincsen ellátási problémák.
3: Fontos, igen.
4: De nem tudom megítélni, hogy fél év múlva, egy év múlva akármi lesz a mi intézményünkben, vagy a többibe. Nagyon nagy a fluktuáció. Tehát főleg a fiatalok jönnek, nem tetszik valami, már megy is tovább. Uh-huh. Érdekes, a mikorosztályunk, azt gondolom, bocsánat, hogy így mondom, hogy a mikorosztályunk még egy kicsit másképp gondolkodik.
3: Igen, igen,
4: 24-25. Éve vagyok itt a Várkonyiba, és talán egyszer sem gondoltam azt, hogy menni kellene máról.
3: Igen, hát igen, igen, akkor még hosszabb távú elhatározások születtek, de hát nem is volt annyi lehetőség, úgymond, akkoriban nyilván, most már nyílt a világ, ami jó is, meg nem is. Szóval ezt kezelni is tudnia kell egy pedagógusnak, ezt a nagyon nyitott és nagyon változékony világot.
4: Igen, és nem csak a pedagógusnak, hanem az intézmény vezetőjének is.
3: Ajaj.
4: Néha ad kihívásokat, ez a már-már túlzott világ, de van ennek jó oldala is, úgyhogy semmi gond nincsen ezzel.
3: Persze. Igen, igen. Hát ugye állandóan emlegetjük itt szinte minden kollégáddal is, hogy ugye itt a modern technika, és már ott lapul a gyermekek zsebében is. A modern technikát nagyon jól lehet használni az oktatásban, de közben meg zavaró is lehet. Ti hogyan oldjátok ezt meg? Mennyire vagytok szigorúak például az okostelefonokkal kapcsolatban?
4: Hát a házirend szabályozó, hogy a használatában tiltott eszközökkel mi a helyzet, hogyha gyermeknél marad. Uh-huh. Nem sokszor van ebből problémánk. Előfordul olyan, hogy a gyermek mondjuk nem adja le a telefonját, nem zárja el a telefonját, de különösebben nagy gondot azt gondolom, hogy nem jelent.
3: Most már így beleszoktak ők is.
4: Igen, az az igazság, mielőtt a törvény úgy változott, hogy tényleg kötelező leadni a telefont, mi már előtte is beszedtük a telefonokat. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekek igencsak hozzászoktak ehhez. Van egy tendencia ma a világban, hogy a digitalizációt egy kicsit vissza kell fogni. Mondom én ezt úgy, hogy informatika szakos pedagógus vagyok egyébként, és nyilván nagyon szeretem a digitális dolgokat, de nem mindig van jó hatással a gyerekekre.
3: Persze, de hát a digitális eszközök azért megjelennek az oktatásban.
4: Abszolút, hogyne, hogyne, hogyne. Ugye ez az állami ellátásnak köszönhetően bármelyik tanuló, aki igényli, az kap laptopot az intézménytől. Van annyi laptopunk bőven, hogy tudunk adni majd most az pedigeseknek is, hogyha igénylik. És igen, elvárás azért, hogy ezeket használják. A kollégák úgy tervezik az órákat, hogy a digitalizáció megjelenjen benne. Ez elvárás részemről is.
3: Az életre való felkészítés
4: abszolút
3: része.
4: Abszolút mértékben, igen, meg igen. Nem csukatjuk be a szemünket, és struccként nem dughatjuk a fejünket a földbe. A digitalizációban nőnek bele ezek a gyerekek.
3: Igen.
4: Lehet, hogy az én korosztályom, vagy a fölöttem levőknek furcsa ez a világ egy kicsit, de azt gondolom, hogy amelyik pedagógus ez nem tud idomulni, és nem tudja kihasználni azt a lehetőséget, amit a digitalizáció nyújt, az előbb-utóbb elveszik a gyerekek szemébe.
3: Igen. Viszont ilyenkor kell még jobban odafigyelni a valódi emberi közösségekre, ugye? Ami miatt aztán azt mondja az egyik kisdiák, hogy Várkonyisnak lenni jó.
4: Így van, így van. Ugye? Tényleg büszkék vagyunk a közösségi programjainkra. Tegnap az SZMK gyűlésen a szülők megállapodtak, hogy családi napot, egy hétvégi napot fogunk tartani. Úgy néz ki, hogy idén nem lesz szülői bálunk például. Valahogy a mi közösségünknek és szülői közösségünknek is az a bálozós dolog így az elmúlt években annyira nem feküdt. Megtartottuk a bálokat az előző években, de most úgy indultunk neki eleve az SZMK gyűlésnek, SZMK elnökasszonnyal is, hogy ami nem megy, azt nem fogjuk erőltetni. Nem jelent semmit.
3: De másfajta találkozók
4: más
3: azért lehetnek.
4: Igen. Azt gondolom, igen, a szülők is, gyakorlatilag ők vetették föl ennek a lehetőségét, tehát ők is érzik, hogy a közösséget igenis építeni és ápolni kell. És igen, ebben csodálatos partnerek a mi szüleink, úgyhogy... Tényleg csak örömmel tudok erről beszélni. Lesz családi hétvégénk, és akkor ugyanúgy tombola húzással mindennel meg lehet szervezni. Nem feltétlenül a táncos része lesz a lényeg.
3: Igen. No, hát néha táncolnak a törvények is, ide-oda, amoda a szabályzók. Jöttek-e most olyan változtatások, amihez úgy föl kellett kötni az alsó neműt, ahogy szokták ezt mondani?
4: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Ugye kijött egy 14 pontos ajánlás a minisztérium részéről. Ebben nagyon sok mindent fogalmaztak meg. A kollégákkal összeültünk ott augusztus elején, amikor ez az ajánlás csomag megérkezett, végignéztük. Gyakorlatilag a nagy része az működik nálunk.
3: Már eddig is működött.
4: Igen. És azt gondolom, hogy tényleg büszkék lehetünk rá a szünetek hosszúságától kezdve. Nem nagyon tudok most olyat mondani, ami nagyon-nagyon küzdeni kellene. Elgondolkodtunk azon, hogy a rövidített órákat bevezetjük.
3: Igen.
4: Tehát mondjuk akár egy 35-40 perces órákat. Ehhez viszont én azt gondolom, hogy kevés volt az idő. Ez a tantárgyfelosztást átszabjuk
3: mindent. Valahol bevezették.
4: Van olyan intézmény, igen, amiről tudok. szokták mondani, hogy jót vagy rosszat. Ugye a törvény azért egyértelműen rendelkezik. A 45 perces órából 35 perces órát csak úgy nem lehet csinálni. Aha. Tehát itt a perceket át kell váltani.
3: Igen.
4: Konkrét példát is tudok mondani, ha valakinek mondjuk 22 órája van, megtartandó órája egy héten, az talán 990 környékén van óraszámban, ezt utána le kell osztani 35-tel. Tehát nekem 22 órám van 45 perces órákkal, akkor 35 perces órákkal 28,3-ra
3: jön. Igen, valami, és azt meg kell tartani.
4: Ezt meg kell tartani, tehát igen. Az nagy tévedés, hogy hamarabb haza kerül a gyermek, ilyen nincsen.
3: Hosszabbak a szünetek, mondjuk.
4: Hát igen, ott azért el lehet gondolkodni, nálunk ugye 15 perces szünetek vannak nagyon régóta. Tehát minden szünetünk fixen 15 perc. Én azt gondolom, hogy az már egy olyan időtartam, amiben a gyermek tényleg ki tudja fújni magát, föl tud készülni a következő órára, oda tud utána koncentrálni. Nyilván egy rövidített csengetési rendel, tehát egy 35 perces óra bevezetés előtt, én azt gondolom, hogy például a negyed órás szünetek nem tarthatóak.
3: Igen.
4: Feleslegesek
3: talán. Igen, meg nehéz, ugye az nyilván csak alsóbb osztályokban érvényes, és akkor
4: közések. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, két külön épületben van a felső és az alsó tagozat,
3: mondjuk
4: tehát alapvetően éppen tegnap módosítottuk a házi rendnek a csengetésre vonatkozó rendjét, ebédelési sávokat hoztunk létre. Ez nagy adósságunk volt régóta, ez például megfogalmazta a 14 pontok egyike.
3: Ez is jó, igen.
4: Mi most ehhez tartjuk magunkat, hogy az ebédelési idő a kicsiknek meg legyen, ami minimum szükséges.

0: Nem árt, igen.
1: És hát akár azt is látják, hogy a saját gyermekük néha mit művel. Úgyhogy van előnye nyilván ennek a dolognak, problémák még nem volt belőle, de én azt gondolom, hogy a szülők ezt pozitívan fogadták, és én meg egyetértettem vele, úgyhogy...
0: Hogy néz ki ez a tanév most így az elején? Átlagos tanév lesz, vagy azért készültök valami nagyobb dobásra még ebben a tanévben valamikor?
1: Na, minden évben van nagy dobás, nálunk ugye táncgála várkonyészt váltogatja egymást,
0: hát az
1: és igen, nagy múltra tekint vissza, azt gondolom, hogy nagyon színvonalas szokott lenni mindegyik.
0: Városszerte jó híre van, bizony.
1: Tényleg őszintén igen. Mondom, tavaly a Gály József sportcsarnokban volt a táncgálánk, aki ott volt, elmondhatja, hogy ez milyen volt. Uh-huh. Nagyon pozitív, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Idei év a Várkonyi estél, arra készülünk. Nyilván ez meg fogja előzni, hogy ki mit tud, ahol a gyerekek bemutatják, hogy mivel készültek, az osztályok bemutatják. És akkor aki arra érdemes, az föl tud lépni, majd ha jól emlékszem, május 14-én.
0: Igen. Itt van az hamar.
1: Repülnek az órák, a hónapok, a napok, évek, minden, úgyhogy...
0: Bizony, és erre föl kell készülni valóban, és
1: abszolút.
0: Az is fontos, hogy ez a gyerekeknek is fontos legyen, ugye?
1: Nagy hagyománya van, nagyon jó tapasztalatok vannak, és szeretik a gyerekek. Tehát izgalommal készülnek, egészséges izgalommal, de azért a színházba föllépni, abban a millióban, besötétített színpadon, fényekkel teli színpadon, megfelelő hangtechnikával, én azt gondolom, hogy ez egy abszolút pozitív dolog számukra is. Egyébként, ha már ajánlások a 14 pontos ajánlásban azért a művészeti nevelés is benne volt, én azt gondolom, hogy ezen a téren sincsen szégyenkezni valónk. Most a Kossuth toborzónál hirdettek rajzverseny eredményeket,
0: igen.
1: Gyönyörű eredményeket értek el a gyerekeink.
0: De jó.
1: Már jönnek a versenyeredmények, a színházi előadásunkra készülünk, a táncoktatás 6-ig folytatódik idén is, tehát kell lennie több. Hát, művészetinős, szerintem
0: most nem. Azért sem, mert lejártam is az idők lassacskán, de hát azt hiszem, hogy lesz tenni való bőségesen itt a 2026-27-es tanévben is a Várkonyi iskolában, és hát ehhez szurkolunk, bármi jó híretek van, amit úgy jó lenne egy picit nagy dobra verni, mi nagyon szívesen segítünk.
1: Köszönöm szépen a mostani lehetőséget, meg a jövőben itt is.
0: Kedves hallgatóink, a Várkonyi iskola igazgatója Lefort Gyula volt a vendégem. Azok

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Október 1-én különleges hangversennyel várja a zenekedvelő közönséget a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepi tanárdiák előadáson az iskola tanárai és növendékei közösen lépnek színpadra, hogy a zene örömével tegyék emlékezetessé ezt az estét. Október 1-én tehát csütörtökön 18 órától az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a belépés díjtalan. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát hallhatják az ünnepeltek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: turista.
1: Véget ért hétvégi ismétlő válogatásunk, tehát is véget ért egy újabb óra is, bár a kettő között semmifajta összefüggés nincsen, de az biztos, hogy már is jönnek a reklámok után a friss hírek, és érkezik Damiana David, Tyler és Nile Rodgers közöse Talk to Me.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
5: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök, marad a kellemes kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktató termek újultak, vagy újulnak meg. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatásra is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudomány Egyetem Tanulmányi Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Az esemény több mint 20 oktatási intézményből érkeznek diákok, akik a pályaválasztás előtt álló fiataloknak szóló bemutatón is részt vehetnek.
12: Az időjárásról.
13: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
12: Közlekedési információk.
1: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Yeah. Damiano David Tyne és Nairo Jazz közösen indította az órát Talk to Me. Ez szólt itt a 92.5-ön. Jó, én beszélek. Méghozzá lapszemlézek. Internetes portálok, bulvárlapok, ez a kínálatom erre az órára. És persze jó muzsikák. Benzomban már is itt van a folytatásban. Mystical Magical 2025-ből.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a lapszemle. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint országszerte nagy az érdeklődés a tankerületi igazgatói posztok iránt. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik. Nagy az érdeklődés tehát a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt, országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A fejleményről Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke számolt be az Indexnek, hivatkozva Sinka Editre, a Klebersberg központ elnökére, aki a testület kétnapos küldött gyűlésén ismertette a fenntartói rendszer átalakításának részleteit. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebersberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, a szervezet a jövőben támogató kutatófejlesztő feladatokra áll át. A tankerületi vezetők korábbi határozatlan idejű kinevezése helyett ezúttal 5 évre választanak vezetőket. A módosítást Radó Péter oktatáskutató élesen bírálta, mondván az 5 évre szóló megbízások éppen azt jelzik, hogy a szaktárca nem tervezi a sokat vitatott tankerületi modell felszámolását. Számomra az az elsődleges, hogy a fenntartónak legyen annyi forrása, amely az iskolák napi működésén túl a fejlesztésekre és a jutalmazásokra is lehetőséget biztosít. Másrészt azt is fontosnak tartom, hogy a kiválasztott vezető valóban elkötelezett legyen az iskoláért. Ha ez két dolog megvan, akkor számomra már kevéssé lényeges, hogy ki a fenntartó, fogalmazott Horváth Péter. A tapasztalatok alapján a települések megosztottak a kérdésben, a tehetősebb önkormányzatok visszavennék az iskolákat. A kisebbeknek viszont a bérszámfejtés és a rezsi kifizetése túl nagy terhet jelentene. A küldött gyűlésen bizonytalanság jellemezte a Nemzeti Pedagógus Kar jövőjét érintő egyeztetéseket is, hogyha kíváncsiak arra, hogy miért, akkor például olvashatnak róla az Indexen is. És ha már itt tartunk az oktatásnál, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Péntek óta lehet pályázni erre a pozícióra, ezt az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. Lanner Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetőek tehát a közszolgálás portálon, a pályázatok benyújtására október 15-én évfélig van lehetőség. A miniszter azt is kifejtette, hogy hatályba lépett a szakképzési törvény módosítása, amely lehetővé teszi a szakképzési centrumok jelenlegi kettős vezetési modelljének megszüntetését és a megújuló főigazgatói munkakörök megpályáztatását. Az új rendszerben a centrumok vezetése és az ehhez kapcsolódó szakmai működési és gazdálkodási felelősség a főigazgatóknál összpontosul. Erről is olvashatnak, speciál erről a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Folytatódjék át szemezgetésem az internetes portálok hírei közül, és jöjjön egy igazán meglepő. Tavaly tigriskölyköt csempészett, ezúttal egy selyemmajommal kapták el a tiszafüredi férfit. Egy pomázi közúti ellenőrzésen akadt fenn a sofőr, akinek autójából papírok nélküli védett állat került elő. A hatóságok bűnismétlés miatt kezdeményezték a kényszerintézkedést. A fehér pamacsos selyemmajom tartása Magyarországon magánszemélyek számára nem engedélyezhető. A lefoglalt állatot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol azonnal karanténba helyezték. A nyomozók az állat engedély nélküli tartása miatt ismét kihallgatták a férfit, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Tavaly novemberben eredetileg egy kábítószeres nyomozás részeként tartottak házkutatást a lakóhelyén, ahol a rendőrök váratlanul egy alig 2-3 hónapos tigriskölyökre bukkantak. Az NLI környezeti bűnözés elleni alosztálya akkor természetkárosítás és veszélyes állattartásával kapcsolatos kötelezettségszegés miatt indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van. A mentett nagymacska szintén a budapesti állatba került, ahol az intézmény főigazgatója dr. Sós Endre korábban arról beszélt, hogy az állat teljesen emberekhez szocializálódott, ami a jövőjét is megnehezíti, és szerinte egyértelműen illegális tartótól származik. A kölyök a karantén időszak alatt a látogatók szavazatai alapján a Pablo nevet kapta. Ugye, drog rajtaütés, Pablo, értik. A ragadozó márciusban átköltözött végleges otthonába, a Veresegyházi medve otthonba. Azért elképzelem a nyomozók arcát, amikor megtalálták. Mondjuk lehet, hogy aki beszerezte, lehet, hogy egy kicsit túl sokat tesztelte a saját anyagát, és így macskának nézte, vagy én nem tudom képzelni, hogy mi visz valakit arra, hogy egy tigrist vigyen az otthonába. És ha ilyen autója van, vészesen közel a határidő, hogy lépjen, erről is ír például az Index. Rohamosan közeledik a november 30-ai határidő, ameddig az összes hatótávnövelt elektromos és plug-in hibrid autónak hagyományos fekete-fehér rendszámra kell váltania, ellenkező esetben ki is vonhatják a forgalomból az autókat. Az újonnan forgalomba helyezett plug-in tölthető hibridek már nem jogosultak zöld rendszámra, miután 2024. szeptember 1-én megváltozott a szabályozás. 2026. novemberének végéig pedig minden ilyen autónak hagyományos fekete-fehér táblára kell váltania. Az Infostarton között interjúban Bíró Balázs a villanyautósok.hu újságírója hangsúlyozta, az érintetteknek mindenképpen rendszámot kell cserélniük. Elmondta, hogy a váltáson belül két lehetőség van, meg lehet maradni az eredeti a betűszám kombinációnál, de van olyan lehetőség is, hogy teljesen új rendszámot kér az illető. Minden esetben fizetni kell viszont érte. Az új számkombináció 17.500 forint, míg a régi rendszám 16.600 forint körül mozog, így nincs nagy különbség a kettő között. Ha valakit érint, akkor ajánlom szíves figyelmébe vagy az Infostartot, vagy az Indexet, vagy a villanyautósok.hu-t.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a Bulván lapszemle, jöjjön a Bolskét írás a szőke bombázóval, lehet együtt az X-faktor mentora by Alex. By Alex és korábbi barátnője Benjamin az évelején jelentették be, hogy külön utakon folytatják, most azonban egy titokzatos posztot rakott ki az X-faktor mentora, és a rajongók megfejtették, hogy ki lehet az új szerelem az életében. Úgy is kiderülne, szóval ideje elmondanom, Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4,5 év után jelentette be még

0: végtelen konzumidióta műanyag instant csa lett belőle. Tette fel a kérdést egy rajongó, akinek a hozzászólásával sokan egyetértettek, és letisztázták, hogy igen, ő most Alex új barátnője. Milyen szofisztikáltan összefoglalta egyébként egy mondatba, csak éppen én nem nagyon tudom felolvasni, mert van, olyan szavak vannak benne. Szóval, de hogy ki is pontosan Rimóci Zsófi, korábban vegán aktivistaként tűnt fel a közösségi oldalakon, aminek közel sem volt kedves fogadtatása. Még a Veganuár nagykövete is volt, ám az emberek jobban kiakadtak furcsa videóin, mint foglalkoztak mondani valójával. Az utóbbi időben változtatott a stílusán és szokásos influencer videókat gyártó oldalára, Rimóci Zsófinak saját fenntartható ruhamárkája is van. Az X-Faktor mentora még hivatalosan nem erősítette meg, hogy Zsófi lenne szíve választottja, ám a rajongók feltételezése elég biztosnak tűnik, mivel több bizonyíték is alátámasztja ezt az állítást, hát akkor legyen így. Ha érdekli önöket ez a téma, ajánlom a Bors írását. És Vilmos herceg kíméletlen döntése, amint király lesz, azonnal kirúgja a királyi család egyik legfontosabb tagját. Készül a totális tisztogatás a brit királyi családban, és a Vilmos herceg egyszer elfoglalja a trónt, kőkövön nem marad. Egy elismert brit királyi szakértő ugyanis megdöbbentő listát szivárogtatott ki. Vilmos már most pontosan tudja, kiket fog azonnal száműzni a cégből, amint megkoronázzák. A bosszú hadjárat és a spórolás 6 embert érint igazán súlyosan, köztük a legközelebbi rokonait is. Szóval akik szerepelnek a trónörökös fekete listáján, Harry herceg és Meghan Markle, Archie és Lilibet hercegnő, Beatrice és Eugene hercegnők. Ezt a legnagyobb döbbenetet András herceg lányainak sorsa keltette, bár Vilmos állítólag emberileg nem neheztel az unokatestvéreire az apjuk botrányai miatt. A szakértő szerint Beatrice és Eugene elvesztetik hercegnői titulusokat, ezzel Vilmos drasztikusan csökkenteni a hercegi címmel visszaélni tudó körét. Ugye Archie és Lilibet hercegnő, Harry és Meghan gyermekei apjuk bűneiért bűnhödnének. Harry herceg és Meghan Markle pedig talán nem meglepő. Most erről a témáról is olvashatnak a Borsban.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.

0: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
2: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
1: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
3: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
0: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
4: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És záruljon most már a lapszemle a Blikk két írásával. Ördög Nóri és Rékai Kis Ramona egy igazi visszatérőnek örül a Megasztárban, mármint hogy egy igazi visszatérőnek örül a Megasztárban, talán helyesebb a hangsúlyozás. Meglepő látogató érkezett a Megasztárba szombat este, Majtényi Zsombor, aki az előző szériában harmadik helyen végzett, egy jó barátja kísérte el a 9. évad válogatójára. Ördög Nóri és Rékai Kis Ramona nagyon megörült a dobogós helyezést elérő rappernek, aki büszkén dicsérte meg barátját a produkció előtt, mondván ügyes fiú. Mint ismert, neki meg kellett küzdeni a démonaival, ugyanis szívritmus zavara pánikrohamokat okozott nála. 2 éve kezdődött a szívritmus zavarom, eleinte nem tudtam, hogy ez mi, csak azt éreztem, hogy valami nem stimmel. Nagyon megijedtem, hirtelen elmentem kardiológushoz, ő mondta, hogy nem kell annyira ezzel foglalkozni. Akkor kicsit megnyugodtam, de aztán voltak napok, amikor nagyon sok extra szívverésem volt, és ez eléggé frusztrált. Elkezdtem foglalkozni magammal, még egy kardiológushoz elmentem, ő azt mondta, hogy sok fiatalnak van ilyen, nem műtik, mert nem veszélyes a szívre, csak kellemetlen. Ez lényegében egy idegrendszeri probléma, mondta korábban a fiatal előadó a Blikknek, akinek a nagyobb terhelés miatt kihívást jelentett a tehetségkutatóban való szereplés, de sikerült túllépni a nehézségeket, és végül a megtisztelő harmadik helyen végzett. Hogy miért tért most vissza, most arról is olvashatnak a Blikkben, és arról is, hogy megvan, kiveszi át a néhai Diane Keaton szerepét ikonikus filmje folytatásában. Jane Smart veszi át az ő szerepét a Kőkemény család folytatásában, amely The Family Stones címmel kerül a mozikba. A Searchlight Pictures szerdán jelentette be, hogy a 75 éves színésznő Craig T. Nelson filmbeli szerelmét fogja alakítani az új karácsonyi vígjátékban. A rajongók lelkesen fogadták a hírt, és az Instagramon megosztott bejegyzés alatt számos pozitív komment érkezett, amelyek szerint Smart tökéletes választás a szerepre, és Diane Keaton is büszke lenne rá odafentről. Az eredeti 2005-ös Kőkemény család című filmben Keaton Sybil Stone-t, a család matriarcháját alakította, aki rákban halt meg a történet szerint. A folytatás cselekménye 20 évvel később játszódik, amikor a Stone család újra összegyűlik karácsonyra, és szembesülnek az ünnepi időszak legnagyobb meglepetésével. Apjuk, akit Craig T. Nelson alakít, bemutatja új szerelmét, akit Jane Smart formál meg. A film forgatása idén ősszel kezdődik New Yorkban, és az eredeti szereplőgárda nagy része visszatér, köztük Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Sarah Jessica Parker és Claire Danes. Erről a filmről is olvashatnak bővebben a Blikkben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Padon termő növények és ismert kultúrnövények kreatív felhasználása, ez lesz a témája annak a találkozóra, amelyre a Forrásmag Egyesület várja az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 óra 30 perces kezdettel a Cegléd és térsége ipartestület székházába. Vendégük Nagy Z. Róbert, kertészmérnök, gyógynövény, alkalmazási szakmérnök, a Herbáció magazin alapítója. Tehát október 8-án csütörtökön 16 óra 30 perctől a Cegléd és térsége ipartestület székházában a részvétel ingyenes. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az Arcis kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének újabb vendége érkezik, ezúttal Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalmi díjas író, költő, drámaíró, szerkesztő. Szeptember 30-án szerdán 17 órakor kezdődik ez a találkozó, helyszíne a Déli Báb kávézó és street food lesz majd. Az est középpontjában a Neandervölgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet áll. Az íróval most is Székelyné Nagy Zsuzsanna beszélget. A részvétel regisztrációhoz kötött regisztrálni a kvhazi.irodalomkukac@gmail.com címen lehet. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár az ügyeletes patika a Szabadságtér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ebédrádió! Ebédrádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Újra lesz üveggyűjtési akció. Október 5-e és 11-e között lesznek kint a szokott helyen a konténerek, ahol meg lehet szabadulni a feleslegesé vált üveghulladéktól. A piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részén, a Bizsei út, Sáska utca saroknál, a Bajcsi-Zsilinszky téren, illetve a Hubertus Park Magbotyán utca felüli oldalán lesznek most is a konténerek. Kérik, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Október 5-e és 11-e között lesz tehát a mostani üveggyűjtési akció.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án most a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában emlékezik a város is. Délelőtt 10 órakor kezdődik a megemlékezés dr. Csáky András polgármester beszédével, majd hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak címmel. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskola 6. B és 6. C osztály tanulóinak előadását láthatják és hallhatják. A műsort betanította Bogárdiné Velkei Katalin. A megemlékezés után koszorúzásra is várják a megemlékezőket Nagy Sándor József emléktáblájánál az Eötvös téren. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Október 1-én különleges hangversennyel várja a zenekedvelő közönséget a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Az ünnepi tanárdiák előadáson az iskola tanárai és növendékei közösen lépnek színpadra, hogy a zene örömével tegyék emlékezetessé ezt az estét. Október 1-én tehát csütörtökön 18 órától az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a belépés díjtalan. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát hallhatják az ünnepeltek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: Valamelyik reggel, amikor a jó kis köd volt, jutott eszembe ez a mondat, hogy milyen jó lenne időjárás előrejelzéshez most, hogy nézzünk egy kicsit tovább, mint az orrunk. No, de hát most éppen köd nincs, de azért nézzünk tovább, nézzük, hogy mi várható holnap. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1-10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. No, ez az igazi hőingadozás.
1: Szemlét Rádió! 92,8!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autósiskola@gmail.com.

0: tanter.com címre B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomás.

Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városán nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.

Ennyi volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, majd érkezik Vörös Nandi is a Cegléd hangjával, holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig terveim szerint jövő vasárnap érkezem, addig is viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU a kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására, szólított fel a pápa. Marad a kellemes koraőszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdesban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerep áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul.
1: Az időjárásról.
3: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést. Eső nem valószínű, a reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd Forma 1-ről, az azeri nagydíjról, ami kivételesen szombaton került megrendezésre, valamint Magyarország Nemzetek Ligája szerepléseiről is, hazai pályán kezdtek Ukrajna ellen. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

A férfi kézilabda NB1 B4. Fordulójában a Salgótarjánt fogadta a cegrédi KKSE. A sárga-kék alakulat az első perctől tudatosította ellenfelével, hogy ma itt nem lesz keresnivalójuk. Így is lett, a Cegléd átgázolt a Salgótarjánon, és ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert. Cegléd, Salgótarján 36-20. Tóth Norbert így nyilatkozott a mérkőzés után. A múlt héthez képest sokkal masszívabb és sokkal harapósabb lett a védekezésünk. 2x18 percet olyan szinten védekeztünk, amiből a lerohanásaink, a könnyű gólok megszerzése abszolút az ellenfelünk felett volt. Nagyon fegyelmezett és szép megmozdulásokkal tudtunk szélesíteni a játékot, amit az öltözőben meg is köszöntem mindenkinek. Gratulálok a csapatnak és örülök, hogy a kapusaink is hozzá tudtak tenni. Ez kell nekünk. Cegléd

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: beléd senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Az Eger otthonában lépett pályára a Ceglédi KKSL férfi U20-as csapata az első osztály negyedik fordulójában. A Cegléd végig vezetve megszerezte az újabb két bajnoki pontját. Eger, Cegléd 29-37. Halász Levente szavai a mérkőzés után. Gratulálok a csapatnak, bár eléggé hullámzó volt a játékunk, de összességében elégedett vagyok.
2: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

A ceglédi KKS EU18-as csapata Egerben játszott szoros bajnoki mérkőzést az első osztályban. A ceglédi fiúk nagy csatában maradtak alul, majdnem sikerült a pontszerzés. Eger, Cegléd 32-30. Varga Péter így nyilatkozott a mérkőzés után. Sokat léptünk előre az elmúltakhoz képest, amiért jár a gratuláció a csapatnak. Végig meccsben voltunk, meg volt az esély a pont vagy pontok megszerzéséhez, de a végjátékban, ahogy fáradtunk, pár fegyelmezetlenség és technikai hiba miatt nem sikerült. Ha így fejlődünk, akkor előbb-utóbb pontokat is szerzünk. Cegléd Rádió.

0: Kikapott Magyarország pénteken a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Az ellenfél a szomszédos Ukrajna volt, akik 0-1-re egy eléggé halovány mérkőzésen bizonyultak jobbnak a magyaroknál. A mérkőzés egyetlen találatát Danilo Sikám szerezte az első félidő végén Szudakov átadásából. A meccs végére elszabadultak az érzelmek és egy kisebb kakaskodás is kialakult, melyben a liverpooli kontingens is részt vett. A statisztikából az látszik, hogy több mint 2-es XG-re nem sikerült betalálni a magyar válogatottnak, míg az ukránok kihasználták a legnagyobb helyzetüket. A csoportunkban egyébként Észak-Írország egyaránt 1-0-ra verte Grúziát. A következő meccs hétfőn 3:49-kor Belfastban lesz magyar szempontból. Akkor az északírek fogadják majd Marco Rossi együttesét.
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: George Russell nyerte az azeli nagydíjat Baku utcáin, egy tizeddel tudta megverni Max Verstappent a Mercedes pilótája, a harmadik helyen Isaac Hadjar ért célba. A bajnok éllovas Kimi Antonelli csak az ötödik helyen zárt, ezzel pedig 66 pontra zárkózott a brit győztes csapattársához, Antonellihez 8 versennyel a vége előtt.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak.

0: Csentuban és Hangzhouban egyaránt ATP 250-es tornákat rendeznek, ahol szinte kialakultak már az elődöntők. Csengtuban Nicolas Basilashvili és Alejandro Davidovic Fokina fog majd a döntőbe jutásért játszani, míg Denis Shapovalov, aki Adrián Mandarinon keresztül jutott be a négybe, Lloyd Harris, valamint Hubert Hurkacz mérkőzése győztesével csap majd össze. Keletebbre nézve Hangzhouban Andrei Rublev Kirian Zsakéval játszik majd a döntőért, míg Roman Safiulin, ha a papírforma nem borul, honfitársával Daniel Medvegyevvel játszik majd elődöntőt, igaz, a 2021-es US Open bajnoknak előbb meg kell vernie a szinte hazai pályán játszó hongkongi Bongot.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A Cegléd Rádió sport hír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassák bennünket továbbra is, viszont hallásra.
1: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU. Pusztító viharok sújtják az Egyesült Államok északkeleti részét. Marad a kellemes, kora őszies idő idehaza. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak a humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli település egyik fogadójánál géppisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaság az egyik legmagasabb emberölési rátával rendelkező ország a világon. Amint egy 62 milliós országban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává. Több mint 74 ezer palesztin halt meg a gázai övezetben az elmúlt 3 évben, a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint. A szervezet azt is közölte, hogy Izrael és a Hamász tavaly októberi tűzszünete óta is több mint 1100 palesztin áldozata van a rendszeresen kiújuló harcoknak. A minisztérium jelezte, hogy a halottak mintegy fele nő és gyermek. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 ezer háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádölt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította, több mint 2400 járat késett, csaknem 1200-at pedig töröltek. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a katániai légi közlekedésben.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható. Többfelé köd képződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
3: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Pszichológusok és színházi szakemberek fognak össze a fiatalok mentális egészségéért. Marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok között különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, aki részt vett a Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita elmondta, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, fontos cél az is, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerep áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a kellemes kora ősz idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: 4 napos tüntetést indítanak a független benzinkutasok holnap. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet hétfőn az országgyűlés. Marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Korábban arról írt, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap, 4 napon áttüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban, és jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László arról beszélt, hogy az előző kormány gazdasági alapon üzemeltette az erdőket. A Tisza kabinet azonban vállalta, hogy a legértékesebb öreg erdőkben nem engedélyeznek fakitermelést. A védett erdőkben pedig nem lesz tarvágás. A tárcavezető hozzátette, a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kellemes kora őszi idő, sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. A műsor, ahol én kérdezek, önök pedig jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak a 0630-5-92-5-92-5-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-ra, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, ide is jöhetnek az üzenetek egészen nyugodtan, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy már jól ismert kérdést teszünk elő, még annak idején Barbie-val is volt hasonló műsorunk, de már szólóban is feltettem ezt a kérdést önöknek. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak? És hát rengeteg üzenetet kaptunk az első adásban, a bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de addig is lehet nekünk írni az ismert elérhetőségeken, hogyha önöknek is van olyan kifejezés, összefüggés, szószefüggés, amit így nem szeretnek, akár angol nyelvből átvett szavak, akár olyanok, amiket hát így elkezdtünk meghonosítani, de talán nem kellett volna. Már is itt van Csilla üzenete, azt írja, hogy naon, a nagyon helyett, aztán a máma és a nyami. Szerintem a nyami az amúgy aranyos, amikor azt valami finom falatra azt írjuk, hogy nyami, azzal nincsen baj. A máma az egyértelműen a régi beszédből maradt ránk, és nagyszüleim például erőszeretettel használták, néha szüleimnél is hallom, de én már kifejezetten igyekszem elkerülni. És a naon az meg egy ilyen, hát jó pár évvel ezelőtti, talán 20 évvel ezelőtti cukiskodásnak indult, nagyon cukcsi volt akkoriban a naon kifejezés, és hát néhányoknál bennmaradt. És akkor majd ő rá, meg a saját gyerekei fognak furán nézni, hogyha valamit naon jónak talál, vagy naon furcsának, de minden esetre ez tényleg olyan, nagyon köszönjük, vagyis hogy naon köszönjük. Itt van Gyula, aki azt írja, hogy kimaxolta. Hát igen, a kimaxolás az egy népszerű szó manapság, és hát igen, azt tapasztalom, hogy sokan nem szeretik. Ami nekem ugyanilyenem, de ezt minden adásban elmondom, az az, hogy mindent is. Na, én ettől vagyok teljesen ki, de valakinek a kimaxolta ilyen ezek szerint. Már is megyünk Lászlóval tovább, ő is azt írta, hogy máma, ettől rosszul vagyok meg attól, hogy motrot, nem motort. Hát igen, azt még én úgy tudom, de lehet, hogy rosszul, hogyha az automotorjáról van szó, azt másképpen kell kezelni, vagy másképpen lehet ragozni, mint azt a motort, ami a motorkerékpár. Vagyis, hogy motrot, vagy motort? Na hát ez a jó kérdés, kedves hallgatók, pont ezért beszélgetünk ezekről, és megyünk is tovább Rózsával, aki azt írja, hogy igazándiból, és a konkrétan. Hát igen, az igazából, miért kell még becézgetni úgy, hogy igazándiból, értem, és a konkrétan, az pedig tényleg egy időszakban ilyen, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ilyen töltelék szóként mindenki bedobálta. Konkrétan erről van szó, most ez egy nagyon gyenge példa volt, de konkrétan tényleg ez történt, hogyha érti a kedves hallgató. Nos tehát, ez lesz a mai témánk, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, 0635-925-925-ös. Várjuk szeretettel, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, második alkalommal foglalkozik a ceglét hangja ezzel a kérdéskörrel, és rengeteg bent maradt üzenetünk van az előző adásból, de hogyha úgy azt küldene, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, nyugodtan küldje el, ha van idegesítő kifejezés az ön számára. Évi azt írja, hogy More, Mizu és Dick. Ezek hát számára mindenképp idegesítőek. Köszönjük szépen. Anikó azt írja, hogy én csak mondom, mondtam. Ettől a mondattól falat lehetne veretni velem. Ezt a kifejezést így még nem hallottam. Falat lehetne veretni velem. Nagyon tetszik. Igen, én csak mondom. És amikor ez a kicsit ugyanaz, mint a nem akarok beleszólni, de. Amikor tudjuk, hogy beleszólás fog következni. Én csak mondom. Tehát... ez olyan, mintha csak elhelyeznék egy véleményt, de azért várom azt, hogy mindenki figyeljen erre a véleményre. Ő jelezte, vagy éppen elmondja, úgyhogy ő rá akkor tessék figyelni. Igen, ez zavaró tud lenni. Ingrid is azt írja, hogy igazándiból, erről már sokszor volt szó. Szabináé nagyon tetszik nekem, ő azt írja, hogy nem-e, lehetne-e. Vagy kicsit sok a kérdőszócska, ugye nem lehetne-e, az még belefér, bár ott is nagyon sok az e betű, de az még úgy helyes. De a nem-e, lehetne-e, megmondom őszintén, ezt viccből szoktam mondani. És még egy e-betűt ráteszek. Tehát én úgy szoktam, hogy nem-e, lehetne-e, hogy érezzék, hogy itt el van túlozva egy picikét, de az megint más, mikor viccben mondja az ember, szerintem, vagy mikor az alapvető szókincsének a része ez a kifejezés. Edina azt írja, hogy vágod? Amúgy volt egy ilyen vicces hanganyag még nagyon rég erről, a szárad a borsó, hogy sokaknak biztos megvan. Szárad a borsó, vágod? Nem vágom, és akkor ő azt mondja, hogy nem vágja a borsót, a száraz borsót, de közben úgy érti a kérdező, hogy érted? Vágod? És hogyha ezen a ponton kell megidéznünk a belga zenekart, akinek ugye az A baj című számának a refrénje, ez a kapod, vágod, érzed, érzékeled? Amikor az értedre annyi kifejezésünk van, és mégis a slang ugye ezt hozza be, hogy egy vágott szó azt tudja jelenteni, hogy te érted-e, kapod, fogod? Vágod? Na mindegy. Az a lényeg, kedves hallgatók, hogy elkalandoztam, de Edinát a vágott kifejezés idegesíti, úgyhogy jó sokat beszéltem róla, reméljük, hogy hallotta. Adriennel megyünk tovább. Adom, adnám. Igen, erről az előző adásban konkrétan emlékszem, hogy beszélgettünk, és ott arról is beszélgettünk a legelején a műsornak, hogy miért is vannak ezek a jövevényszavaink, mi az, amit angolból veszünk át, mi az, ami szépen így beépül a nyelvezetünkbe, és hát ennek nem mindenki örül, de a nyelv megújulása az valahol természetes folyamat, csak hát nem mindenkinek tetszik. De ez régen Karint és Kazinci idejében is megvolt. Gyöngyi üzenete az, hogy Mizu, meg minden túlbecézett szó, értem, és nagyon közcsi az üzenetet, gondolom Gyöngyi pedig üzene, hogy szívcsi. Itt van még Grétié, nyugodj meg, attól megnyugszol. Szerintem ez egyébként már mikor először mondták is, poénnak szánta valaki, nem gondolhatják ezt komolyan, nyugodj meg, attól megnyugszol, és különben is, ha valamitől megnyugszik az ember, az, hogy mondják neki, hogy nyugodjon meg. De hogyha itt teszik hozzá, hogy nyugodj meg, attól megnyugszol, na ettől aztán biztos, hogy senki nem fog megnyugodni. Viszont mi most megnyugszunk, elmegyünk zenélni egy kicsit, aztán folytatjuk olyan kifejezésekkel és szavakkal, amitől önök a falra másznak. 0635 925 925-ös.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Ez itt a Ceglét hangja, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, már is Miklós üzenetével megyünk tovább. Bevállal, bevéd, betámad, benéz, lényeg a lényeg, fingom sincs, elnézést a szó miatt, de hát ezt írta a kedves hallgató, és amúgy itt van még szerintem Miklós a bekövet és a kikövet kifejezések. Hogy lehet valakit kikövetni? Tehát abba hagyom a követését, esetleg így fogalmazhatnánk, de nem, mi kikövetjük az adott illetőt. De igen, ez a bevállal, bevéd, szerintem egyébként Csernus doktornak köszönhetjük a bevállal kifejezést. Ott annyiszor elhangzott,

0: és akkor lesz még két gyerekünk, akkor még két családunk, tehát akkor már három családja van az embernek. Tökre értem, és tényleg olyan kifejezés, ami így nagyon furcsa, legalábbis a mai nyelvezetnek, fülezetnek. Na, hagyjuk is, mert aztán majd ezt írja le valaki. Mindjárt, ezt Katalin írta. Nekem ezzel nincs bajom, de többen is írták fura módon a kedves hallgatók, vagy én nem értem, nem pontosan tudom azt a kifejezést, ezt a mindjártozást hova tenni. Elképzelhető, minden esetre felolvastam, hogy Katalin is ezt írta. Judit írja, hogy komfortzóna, bakancslista, össze vagyok zavarodva, meg minden. A meg minden az nálam valamiért gyerekkoromban nagyon népszerű volt, de aztán most már igyekszem kinőni. A komfortzóna, igen, nagyon divatos szó, én idő, ezt nem írtad le ugyan, de az is ilyesmi. A bakancslista, az, szerintem a bakancslistával nincs nagy baj, azzal van inkább nagyobb baj, hogy erre nem volt szavunk, igazán jó szavunk, hogy az ember terveket sző, mérföldköveket jelöl ki, és próbál oda elérni, meg próbál megvalósítani minél több dolgot, és hát talán a film miatt, mert volt egy ilyen című film, a bakancslista, ami miatt ezt így átvettük, és talán lehet erre egy jobb szavunk is, igen. Aztán itt van József üzenete, megmondom az igazat. Igen, megmondom az őszintét, ez a másik, de azt is lehetne úgy kifejezni szerintem, hogy őszintén megmondom, de amúgy is bárki bármit mond, akkor azt őszintén kell mondani. Tehát nem kell kiemelnünk, hogy ezt most őszintén fogom mondani, mert ez így az összes többi addig elmondott dolgot teszi semmissé, hiszen azt lehet, hogy nem is őszintén mondtam, az nem volt igaz. Norbert, a következő csopi, pasi, ghosting, cringe, de nem is sorolom, mert utálom ezeket. A csopi az ugye azt a Facebook hozta el nekünk, és az is nagyon érdekes, hogy a magyarság miért használ ennyire sok Facebookot. Minden más európai országban már leszoktunk a Facebookozásról, de én is nagyon sokat Facebookozok. A ghosting ugye az, amikor valakinek nem írunk vissza, tehát szellemnek tekintjük, ghosting. A cringe meg az, ami ilyen, hát nagyon égő, nagyon kellemetlen dolog. Erre mondják, de ezek azért legalább angol szavak, és persze magyarosítjuk, átvesszük őket, de azért szerintem ezek még nem annyira részei a beszédünknek. De hogy mik részei még, amik idegesítőek, az az utolsó blokkból kiderült, persze csak az első órát tekintve utolsó, mert aztán egy teljes óra ceglét hangja vár még ránk, azaz önökre és rám, és minden kedves hallgatóra, tartsanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és az első óra utolsó blokkjához érkeztünk, azért a teljes következő óra rendelkezésre áll, és jelentem, elfogytak a korábbi üzenetek, úgyhogy innentől kezdve már a mai adásra beküldött üzenetekkel megyünk tovább. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, második alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéssel a Ceglét hangja, és a 0635-925-925-ös SMS számra, valamint a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre várom a válaszokat. Azt írja nekünk Ági, hogy szép napot. Nagyon szép napot neked is, kedves Ági. Nem tudom, hogy a válasz az a kérdésre jött-e, mert azt én még olyat nem hallottam, hogy valakinek ez lenne egy zavaró kifejezés, hogy szép napot. Szerintem ez egy tök kedves, nyitott, pozitív kifejezés, és másnak szép napot kívánunk. De hogyha ez téged zavar, persze azt is meg tudom érteni, de szerintem ez kifejezetten kedves. De azért köszönjük az üzenetet, lehet, hogy tényleg csak szép napot kívántál a kedves hallgatóknak és nekem. Barnabás azt írja, hogy van egy jó pár. Na igen, Barnabás, csak hogy azt nem küldted el, hogy melyikek ezek. Az azért jó lett volna, mert így nem sokat tudok beolvasni ebből. Azt írja nekünk Tünde, hogy izé. Nekem nagyon régen gyerekkoromból rémlik egy festő mester, aki jött a apámék házát kifesteni, ugyebár, mert éppen már aktuális volt, és én meg otthon voltam nyári szüneten, ő festegetett, és akkor mesélte a sztoriait. És akkor Nándikám, össze kellene izélni azt a izét, azt tudod, minek hívják már, mondjad már, hogy beizéljük az izével a izét. Na, ilyen beszélgetésből én nagyon nem sokat tanultam, pedig így próbáltam figyelni a bácsira, csak annyiszor helyettesítette az izé szóval a bármit, hogy már nem volt követhető, amit mondani akar. Viszont Forma 1-ről nagyon jókat beszélgettünk, akkoriban még Schumacher az élvonalbeli sportolók között volt, még akkor egészséges is volt, de most elkalandoztam, egyáltalán nem erről szól a műsor, hanem szavakról és kifejezésekről. Reni azt írja, hogy megsúgom neked, jobb, ha tőlem tudod. A megsúgom neked, abban kicsit benne van szerintem az, hogy ezt azért kell megsúgni, mert ez nem egy nyilvános adat, nem olyan, amiben biztos lehetsz, csak valami pletyka szintű, és én elmondom neked, legyél megtisztelve, de azért ne add tovább, hogyha lehet, ezért kell súgni. És jobb, ha tőlem tudod, az pedig olyan, mint hogyha az ő igazsága egy kicsivel többet érne másokénál. Úgyhogy értem, hogy miért írtad ezeket, és ezek teljesen újak a műsorban, köszönjük szépen. Edinával megyünk tovább. Meghalt, nálam ez a mumus, ezt pedig én szoktam használni, hogy meghalt a SIM-kártyám. Mondtam a múltkor, amikor a telefonban elvesztettem jó sok adatot, és így láttam is a kollégákon, hogy a meghalt szóra így felkapják a fejüket, és utána elszigyeltem magam, hogy miért kell ezzel a kifejezéssel használnom ezt, holott csak egy SIM-kártyára volt szó, meg persze jó sok képről, amit én nagyon sajnáltam, de mindegy, szebben is ki lehetne fejezni, folytatja Edina. Én a gyerekeknek mondom azt, hogy eltávozott, nem meghalt. Ez a mesék miatt nehéz, mert mikor a végére érnek, boldogan éltek, míg el nem távoztak, ez azért furá hangzik. Ja, és értem, egyébként Edina tényleg a meghalt kifejezésre utal, tehát mikor valaki elhalálozik, azt, hogy miért ezzel a szóval, hogy meghalt, fejezzük ki. Azzal szerintem előbb-utóbb nincs baj, hogy gyerekek ezzel szembesülnek, hogy a halál létezik és az élet része, de azt hittem, hogy úgy érted, hogy a meghalt kifejezést mondjuk egy tárgyi eszközre, mint én a SIM-kártyámra. Meghalt a telefonom. Vagy igen, a lemerült a telefon is ilyen, főleg, hogyha mondjuk az ember strandolni megy, és belejti a medencébe, akkor lemerül a telefon. Jó, megint elkalandoztam, és idő is van, úgyhogy ezt az órát lezárjuk. Kedves hallgatók, néhány zene, és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja a második órában.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok, holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. De ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: annak is, tehát a Cegnit hangjának is a második órája, mert hogy ma is két órás a műsor, és egy már ismert kérdéssel megyünk a mai napon. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ezt már egyszer föltettük, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, most már új válaszokra kerül sor a második adásban is, tehát ebben, és még mindig elküldhetik a válaszaikat a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Egy már-már filozófikus választ kaptunk Anikától, ugye a kérdésünk így hangzik, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik. Anika ezt írja, olyan nincs. Azon kívül nem is tudok falra mászni. Ez is igaz, szóval én se kérem valakitől, hogy mászton a falra, akár már ez is lehetne egy olyan kifejezés, ami önöknek nem tetszik. Egy fára fölmászni az még talán, vagy kitépem a hajam tőle. De falra mászni? Hát hogy is lehetne azt, ha az ember nem pókember minimum. De nem is ez az érdekes az üzenetében Anikának, hanem az, hogy azzal kezd, hogy olyan nincs. Ez a válasz lehet, hogy arra válaszol, hogy nincs olyan kifejezés, amitől a falra mászik, de azt is jelenteti, hogy neki az olyan nincs egy ilyen kifejezés, tehát meg tudod ezt csinálni? Nem tudom megcsinálni. Olyan nincs. Amikor így, tehát ez a lehetetlen nem létezik kicsit. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Amikor valamire nem vagyok képes, és megmondja valaki, hogy olyan nincs, hogy nem tudod megcsinálni, mert meg kell csinálni, akkor lehet, hogy ez egy kifejezés, ami Anikát zavarja. De hogy most ezt akarta írni, vagy nem, minden esetre jobban belementünk, mint kellett volna, de remélem, hogy nem baj, hogy így kipécéztem az üzenetet két szempontból is, elgondolkodtató. Az olyan nincs, és lehet egy ilyen kifejezés. Aztán itt van Erika, aki azt írja, hogy tesókám. Igen, hát nagyon sok tesó, meg bro, meg tesóka létezik mostanság. Valamiért nagyon népszerű lett ez a kifejezés a fiataloknál. Nekem ezzel különösebben nincs bajom, egy a barátságnál szorosabb közösséget jelent, vagy akar jelenteni. Aztán, hogy tényleg olyan szoros-e az a barátság, az persze majd az évek folyamán fog kiderülni, de nekem szerencsére azért van pár olyan tesókám a saját testvéremen kívül, akik tényleg 25, akár 30 éve a baráti körben vannak, szóval ott már talán mondhatom, hogy tesókám. Anasztázia azt írja, hogy hát elég sok van, leginkább a Micsi, Kajcsi, Puszcsi és társai, vagy a cuccos tészta. Amúgy a Micsi az egy tök jó szerintem, mert ez nem egy rövidítés, ez a mit csinálsznak, vagy na, újra kezdem, bocsánat, ez nem egy becézés, hanem a mit csinálsznak egy rövidítése. Mert a Kajcsi a kaja szóból egy becézés, a Puszcsi a puszit szóból egy becézés, és persze ezt sokan csinálják, de a Micsi az egy tök jó gyors kérdés, ez a Mizu, mint a mi újság van, Mizu is, Mizu. Lerövidítette a nyelv, és mindenki érti, hogy miről van szó. A cuccos tészta viszont nagyon jó megjelölés, mert gyakorlatilag azon bármi lehet. Cuccos az lehet paradicsomszósz, az lehet pesto, az lehet carbonara szósz. Cuccos tészta, azon van valami, akár kakaó vagy lekvár. Aztán Ilona is az izé szót küldte el nekünk, az már sokszor előkerült, Olga pedig azt, hogy csaj, pasi, kvázi és alap. A kvázi. A kvázi még nem került elő két műsor alatt, és pontosan nem értjük a szó jelentését. Tehát kvázi jelent valamit, de nem tudom, hogy pontosan mit akar a kvázi jelenteni, és hogy honnan jött be ez egyáltalán. Egyetlen egy érdekes és számomra elfogadható kvázi kifejezés van, amikor egy békát hívnak úgy, hogy kvázi, mert szerintem egy béke az nagyon illik ez a név. De nem sok békát neveznek el, ha csak nem Zsoltinak hívják azt a békát, és másodszor jött elő ezzel a belga zenekar a mai adásban. Nem véletlen, hogy buddhisták és mindenhol ott vannak ők is. És megint telebeszéltem ezt a blokkot. Kedves hallgatók, hamarosan az önök üzeneteivel megyünk tovább, most már tényleg néhány zene múlva folytatjuk a Ceglét.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Szabina nagyon feszült üzenetet írt nekünk, ugyebár az a kérdésünk ma, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak, és Szabina minden egyes szó után tett egy ideges fejet, a végén pedig egy agyrobbanást. Én az utolsót nem is hallottam, de ezt a négy kifejezést küldte Szabina nekünk, hogy nől, föl, tudhassa, és megyünk nálunk. Na, itt robban fel az agya Szabinának, és ezt én még nem is hallottam soha. Nem is szeretném többet hallani, nekem ez most így leírva pontosan elég, nem is tudom, mit jelent. Megyünk nálunk. Tehát megyünk hozzánk? Ez kicsit olyan, mint az otthon, amit sokan használnak az otthon helyett, elbetűvel a végén. Nekem nagyon fura, meg mikor a haverom azt mondja mész helyett, hogy mégy, nekem ezek nagyon fura apróságok, de igazából nem zavarnak annyira, de ezt a megyünk nálunk kifejezést nem hallottam, ott van a tudhassa, hát igen, ez azért tudja az ember fülét bántani. A nől föl, arra meg csak azt tudom mondani, hogy Barbie rengeteget röhögött ezen, ugye kolléganőnk Tóth Barbie-ról van szó, mert eldönti a kérdést, eldönti a szobrot, nem tudom, vagy ledönti. Én valamiért ezt hoztam magammal, minden normális ember így mondja, hogy eldönti, vagy ledönti, de nekem dőti. Nincs benne az N-betű. Ledőti, eldőti. Nem tudom, hogy miért maradt így, de tudatosan figyelnem kell arra, hogy jól mondjam. Ilyenek sajnos vannak. Megyünk is tovább. El Kálmánné azt írja, hogy jó kérdés, ezt a mondatot utálom, pedig tévében és rádióban is mondják, azért kérdez, mert választ vár. Lehet, hogy mondják, én még ezt így nem hallottam, és teljesen logikus egyébként, valaki azért kérdez, mert választ vár, de hogyha ezt ki kell fejezni, vagy ki kell emelni, akkor ez biztos, hogy zavaró tud lenni, hogy talán azt feltételezzük, hogy akitől kérdeznek, az nem érti, hogy miért kérdezték, és hát azért, mert választ vár. Ez egy ilyen, talán ilyen noszogató dolog akar lenni, de nem is tudom. György, innen is egy virtuális pacsi, azt írja, hogy mindent is, és hogy hagy legyen. Az a baj, hogy hagy legyen, vagy hogy had legyen, lenne helyesen, és gyévelejtik, ezért problémás, ezt nem tudom, de a mindent is, azt nagyon értem. Én is nagyon hamar meguntam a mindent is kifejezést, de hát beszélhetek én, hogyha az emberiség 80% még mindig szereti, mindegy, elviselem valahogy. Beatrix üzenete, rolla, tölle. Tehát nem róla és tőle. Ez kicsit nekem, mint a szöllő, ami nem szőlő a beszédben legalábbis, hanem szöllő. És igen, amikor rossz helyen vannak, az a magánhangzókról hiányzik az ékezet, tehát nem hosszú a magánhangzó, a más hangzót viszont duplázzuk. Igen, érthető. Megint kaptunk egy izét Marcsitól, Aladár pedig azt írja, hogy kiszivárgott. Egyébként ez a kifejezés tényleg nagyon népszerű mostanság. Nagyon sok minden szivárok ki a hírekben, az interneten, és hát valamiért ezt a kifejezést találták ki rá, holott ezek kiderített információk bármiről is, nem pedig kiszivárgott, vagy kiszivárgtatott. Na mindegy. Jó lesz még valamire. 800 a vérnyomásom tőle, írja nekünk Adrien. Igen, ez mondjuk kicsit gyűjtögetési mánia is, nem csak arról van szó, hogy a kifejezés zavar, bár legtöbbször tudjuk ebben az esetben, hogy nem lesz az jó semmire, csak valamiért nem akarja kidobni, és akkor lehet majd gyűjtögetni egy sufniban vagy egy garázsban ezeket a dolgokat, és általában tényleg nem lesz újra használva. Szóval lehet, hogy téged inkább a szokás zavar, nem szó szerint a kifejezés. Minden esetben nagyon köszönjük, és még van két blokkunk, úgyhogy hamarosan megyünk tovább, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: is marad.
1: Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, bár közeledik a műsor vége, azért ez meg még egy blokk hátra van. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, mint hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik. Jöhetnek mindenfélék, vagy régies kifejezések, vagy túl újak, angolból átvett, vagy csak valahogy kitalált kifejezések, esetleg nevek, vagy nem is tudom, bármi jöhet, amit a kedves hallgató elküldene nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailben a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, és újabb mindent is érkezett Roberttől, akkor megnyugszom, hogy nem csak engem zavar ez a kifejezés, de most már nagyon elegem van abból, hogy mindent is. Szerintem az elején vicces volt, most már elmúlt a varázsa. Azt írja Adrien, hogy fenomenális. Hogy ezzel mi a baj, azt pontosan nem tudom, nem annyira sűrűn hallott szó. Az egyik ismerősöm, pontosabban párom, lepődött meg nagyon azon, mikor valaki a baráti körben a pazar szót használja, mert szerint annyira idejét múlt, meg annyira nem szoktuk használni, és mikor meghallja, akkor mindig felkapja a fejét, hogy pazar, ki mond ilyet, meg amúgy is a szinkronizálás nálunk olyan, hogy a magyarban, hogy olyan kifejezéseket tudunk használni, hogy például mondja a bandita, vagy mondjuk gangster, bár a bandita szó is ilyen, amit lehet, hogy csak azért ismerünk, mert átvettük a szinkronból, de mondja a gangster, hogy nem hoztam stukkert. Ki hívja a fegyverét stukkernek? Miért nem lehet pisztolynak, vagy bármi másnak hívni? Nem hoztam stukkert, lépjünk olajra. Na most csak mondtam valamit, de hogy ezek tényleg olyanok, amit soha, sehol, máskor nem használ senki, csak filmeken, rajzfilmekben szinkronként használjuk ezeket a kifejezéseket. Lehet, hogy nem is léteztek ezek ezelőtt. Na mindegy. Érteni vélem, ezt Zsuzsa küldte el nekünk. Szerintem ez tök szépen hangzik, mármint hogy olyan nagyon választékosnak tűnik tőle az ember. Még nem biztos, hogy jól értem, de érteni vélem. És persze egy kis motorosság is van benne, de azt is mondhatná az ember, igen, hogy nem vagyok benne biztos, hogy

0: sőt, itt van a Follow the Flow nevű zenekarunk is, akinek a nevében is benne van, innentől kezdve teljes joggal használjuk. A vibe, az meg ilyen, erre is vibe-olok, tényleg ezt is szokták így mondani, és teljesen megértem azt, hogy ez bizony idegesítő tud lenni, mert hogy miért vesszük át ezeket, de az a helyzet, hogy a flow-ra nem is tudom, hogy mit lehetne mondani, hogy nagyon jó sodrásban vagyok. A vibe-ra meg talán lehetne azt, hogy nagyon jók a rezgései, mert végül is ezt jelenti a szó. So, ezt kicsit olyan flow-san mondtam, ezt jelenti a so. A lényeg az, hogy igen, sajnos erre még nincsen jobb magyar kifejezésünk, szóval magyarosítjuk kicsit ezeket a szavakat. Minden esetre egy blokk még van, kedves hallgatók, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk, mert szerintem érdekes a mai műsor, hogy kit mi idegesít, milyen szó vagy kifejezés. Mindjárt jövünk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, de azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, szerencsére ez a témánk is annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz még folytatás. Biztos, hogy nem fogok minden üzenet végére érni, rengeteg üzenetet kaptunk, rengeteg érdekes, idegesítő kifejezést, de az már biztos, hogy mindenki nem fér bele, szóval majd hamarosan folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Sándor azt írja, fasírozott, amúgy annyira igaz. Amire azt lehet mondani, hogy fasírt, azt miért kell így megcifrázni, hogy fasírozott? Tulajdonképpen a fasírozás történik a hússal, úgyhogy értem, de most már van egy szebb, rövidebb és tömörebb kifejezésünk, nem kell azt fasírozni, elég csak, hogy fasírt. De remélem nem leszünk ezért fasírban senkivel. Karolina azt írja, hogy sorry. És hát most már szerintem vannak olyan kulturális műsorok az interneten is, például YouTube-on, ahol simán bemondják azt, hogy go, vagy hogy let's go, vagy hogy mehetünk, tehát mehetünk szó helyett, kezdjünk, let's go, és a bocsi helyett is csomószor hallom a sorry kifejezést. Nem tudom, angolosodunk egy kicsit, vagy nagyon fiatalosnak próbál tűnni az ember ezáltal. Nagyon ritkán én is bedobom a sorry-t, ezért most elnézést kérek. Györgyi a következő, nekem mindegy. Őt ez a kifejezés zavarja. Van benne egy kis lemondás, és valójában ilyenkor nem mindegy annak, aki mondja. Legtöbbször legalábbis, szerintem az van itt, hogy ő itt feladja, nem vitalizik tovább, úgyhogy bemondja, hogy neki mindegy, de valójában egyáltalán nem ez az igazság. Fruzsi írja, delicious szó szerint kerülget egy rossz inger, mikor meghallom, pedig pont étellel kapcsolatos a szó. Sőt, hát valami ilyesmit, hogy fenséges, csodálatos, nagyon finom, delicious ezt jelenteni. És tényleg olyan furcsa a hangzása, értem mire gondolsz, azért rossz inger engem nem kerülget, de nem a finomság jut eszembe róla. Kicsit visszatérünk a műsor elejéhez, és itt jöhetne a nyami szó, és lehet, hogy az is valakit ugyanígy rossz érzéssel tölt el, amikor meghallja, hogy nyami, nem pedig pont azt, amire utalni szeretne, hogy finom valami. Minden második szó egy csúnya szó, bö meg, írja nekünk Laci. Hát sajnos igen, a nyelvünk ilyen szempontból is nem szó szerint elkorcsosul, de legalábbis felhígul egy kicsikét. És hát igen, az ilyen kötőszavakat azt ki kellene hagyni. Zoltán zárja a mai műsort, a hungri szavak például shoppingolni, és a szavak rövidítései, becézései például szercsi, vok, és az idegen szavak felesleges használata. Hát ez tulajdonképpen összegezte a műsorunkat, erről szólt az első és a második adás is, de mondom, kedves hallgatók, lesz egy harmadik is belőle, mert rengeteg üzenet van még előttem, és hát valószínűleg fog érkezni a harmadik műsorban is jó néhány válasz azokból a szavakból, a kifejezésekből, amitől a kedves hallgató a falra mászik. Már azonban megköszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nándi búcsúzik, további jó rádiózást, a viszont hallásra.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal alakult a Kisfalodi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
1: Jason. Jason Drew.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. De ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok, holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekelté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanánk a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van.